0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: Péter apostol első levele, 5. rész. A köztetek levő presbitereket kérem, én a presbitertárs és a Krisztus szenvedésének tanúja és a megjelenendő dicsőségnek részese, hogy legeltessétek az Istennek köztetek levő nyáját. Gondot viselve arra, nem kényszerből, hanem örömmel. És nem is nyerészkedésből, hanem jó indulattal. Nem is úgy, hogy uralkodjatok a gyülekezeteteken, hanem mint példaképei a nyájnak. És mikor megjelenik a főpásztor, elnyeritek a dicsőségnek hervadatlan koronáját. Hasonlóképpen ti ifjabbak, engedelmeskedjetek a véneknek, mindnyájan pedig engedelmeskedjetek egymásnak. Öltözzétek föl az alázatot, mert az Isten a kevélyeknek ellene áll, az alázatosaknak pedig kegyelmet ad. Alázzátok meg tehát magatokat Istennek hatalmas keze alatt, hogy fölmagasztaljon titeket majd annak idején. Minden gondotokat vessétek ő rá, mert neki gondja van rátok. Legyetek józanok és vigyázatok, mert a ti ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár, és keresi, hogy kit tudjon elnyelni. Akinek álljatok ellen, erősek lévén a hitben, tudva, hogy a világban levő testvéreiteken is ugyanazok a szenvedések telnek be. A minden kegyelemnek Istene pedig, aki az ő örök dicsőségére hívott el minket a Krisztus Jézusban, titeket, akik rövid ideig szenvedtetek, ő maga tegyen tökéletesekké, erősekké, szilárdakká és álhatatosakká. Övé a dicsőség és a hatalom, örökkön örökké. Amen. Szilvánus által, aki, amint gondolom, hű testvéretek, röviden írtam, intve és bizonyságot téve, hogy az az Istennek igaz kegyelme, amelyben álltok. Köszönt titeket a veletek együtt választott babiloni gyülekezet, és Márk az én fiam. Köszöntsétek egymást a szeretet csókjával. Békesség mindnyájatoknak, akik Krisztusban vagytok.
0: Péter első levelének 5. része hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Egy friss üzenet neked.
2: Jó reggelt mindenkinek. A mai napon a 27-es Zsoltár harmadik versét olvasom fel. Ha tábor fog körül, nem fél szívem, ha bár hat támad rám, mégis ő benne bízom én. A félelem az egy kínzó, gyötrő szellem. Ellenségünknek, a sátánnak ez a legkönnyebben telepíthető eszköze. Lebénít, harcképtelenné tesz. Hát ezért meg kell szabadulnia a szívünknek tőle. Ha az életedben vannak ilyen rossz beidegződések, hogy például egy bizonyos hírre, információra önkéntelenül félelemmel reagálsz, akkor ettől meg kell szabadulnod. Nem kell, hogy félelem legyen benned. Szabad lehetsz a félelemtől. Milyen módon lehetséges ez? Ezt meg szoktuk kérdezni ilyenkor. Isten szeretete űzi ki a félelmet a bensőnkből. Ez nem az a szeretet, amivel mi szeretjük őt, hanem az, ahogy ő szeret minket. És ő annyira szeret minket, hogy az egyszülött fiát adta értünk, hogy el ne vesszünk, hanem örök életünk legyen, és ezért nem kell félnünk az ítélet napjától, ha már befogadtuk Jézust a szívünkbe. A szeretet teljességre jutva kiűzi a félelmet, és ahogy Istennek a szeretetét egyre mélyebben megismerjük, tudjuk, hogy bízhatunk benne. Tudom, hogy jót készített el nekem. Soha ne add át magad a félelemnek, ne adj még egy apró helyet se neki. Az Úr valahányszor elküldte angyalát az emberekhez isteni üzenettel, mindig az volt az első, amit mondott, hogy ne félj. És Jézus is, amikor itt a földön járt, ő is ezt mondta, ezt tette. Egy alkalommal egy Jairus nevű embernek a lánya megbetegedett, és ez a férfi elment Jézushoz, hogy gyógyítsa meg a lányát. Útközben, miközben mentek a házhoz, emberek jöttek a hírrel, hogy meghalt a lány. És Jézus rögtön azt mondta, hogy ne félj, csak higgy, és meggyógyul. És ez így is történt. Ahhoz, hogy teljesen megszabadulj a szívedben levő félelemtől, Isten szavával kell táplálnod a szellemed. Ahogy nap-nap után Isten beszédén elmélkedünk, a hit feltámad a bensőnkben, és felülkerekedik minden félelmem. Ha valami fenyegető, riasztó, aggodalmat keltő információt hallasz, ezt ne engedd be a szívedbe. Az elmédnél tovább ne engedd. Itt meg kell állítani, és ezt úgy teheted meg, hogy megemlékezzel azokról a dolgokról, amiket Isten elkészített neked. Használd azt az erőteljes fegyvert, amit Isten adott arra, hogy a félelmet elűzzük. A Zsidó levél 4. fejezetében olvassuk ezt a 12-ben, mert az Istennek beszéde élő és ható, és élesebb minden kétélű fegyvernél. Tehát használd ezt a fegyvert, vald meg, mondd ki. Egy imát szeretnék elmondani így a mai nappal kapcsolatban. Hogyha úgy gondolod, akkor mondd el velem. Drága Atyám, köszönöm neked a te élő beszédedet. Köszönöm, hogy ez az élő beszédet képes megszabadítani engem a félelemtől. Köszönöm, hogy ahogy tanulmányozom a te szavadat, ahogy egyre inkább megismerlek téged, úgy növekszik a hitem te benned, a te hitedet adod nekem. És köszönöm azt is neked, hogy nem a félelemnek a szellemét adtad én belém, hanem a szeretetnek, a józanságnak és az erőnek a szellemét. Jézus nevében. Amen.
1: Ez volt a reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sans műsorán.
3: Péter apostol második levele. Első rész. Simon Péter, Jézus Krisztus szolgája és apostola, azoknak, akik velünk egyenlő drága hitet nyertek, ami Istenünknek és megtartónknak Jézus Krisztusnak igazságában, kegyelem és békesség adasson nektek, bőségesen az Istennek és Jézus Krisztusnak, ami Urunknak megismerésében. Mivel hogy az ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket, ami az élethez és az Isten félelemhez szükséges, annak megismerése által, aki minket a saját dicsőségével és hatalmával hívott el, amelyek által igen nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg minket, hogy azok által isteni természet részeseivé legyünk, kikerülve a romlottságot, amely a kívánságban van e világon. Ugyanerre pedig teljes igyekezetet is fordítsatok, a ti hitetek mellé ragasszatok jó cselekedeteket, a jó cselekedet mellé ismeretet, az ismeret mellé önuralmat, az önuralom mellé pedig tűrést, a tűrés mellé istenfélelmet, az istenfélelem mellé pedig testvérek fele való hajlandóságot, a testvérek fele való hajlandóság mellé pedig szeretetet. Mert ha ezek megvannak és gyarapodnak bennetek, nem tesznek titeket hivalkodókká, sem gyümölcstelenekké, ami Úrunk Jézus Krisztus megismerésére nézve. Mert akiben ezek nincsenek meg, az vak, rövidlátó, és elfelejtette a régi bűneiből való megtisztulását. Azért, atyám fiai, igyekezzetek inkább a ti elhívásotokat és kiválasztatásotokat erőssé tenni. Mert ha ezeket cselekszitek, nem botránkoztok meg soha. Mert eképpen gazdagon adatik majd nektek a mi Urunknak és megtartónknak, a Jézus Krisztusnak örök királyságába való bemenetel. Ezért nem mulasztom el, hogy mindenkor emlékeztesselek titeket ezekre, noha tudjátok már ezeket, és erősek vagytok a jelen való igazságban. Méltónak vélem pedig, amíg ebben a sátorban vagyok, hogy emlékeztetés által ébrezgesselek szüntelen titeket. Mint aki tudom, hogy hamar leteszem a sátoromat, amiképpen a mi Urunk Jézus Krisztus is kijelentette nekem. De igyekezni fogok azon, hogy ti az én halálom után is mindenkor megemlékezhessetek ezekről. Mert nem kitalált történeteket mesélünk nektek, és nem így ismertettük meg veletek a mi Úrunk Jézus Krisztus hatalmát és eljövetelét, hanem mint akik szemlélői voltunk az ő nagyságának. Mert amikor az Atya Istentől azt a tisztességet és dicsőséget nyerte, hogy hozzá a fenséges dicsős igyekezzetek inkább a ti elhívásotokat és kiválasztatásotokat erőssé tenni. Mert ha ezeket cselekszitek, nem botránkoztok meg soha. Mert eképpen gazdagon adatik majd nektek a mi Urunknak és megtartónknak, a Jézus Krisztusnak örök királyságába való bemenetel. Ezért nem mulasztom el, hogy mindenkor emlékeztesselek titeket ezekre, noha tudjátok már ezeket, és erősek vagytok a jelen való igazságban. Méltónak vélem pedig, amíg ebben a sátorban vagyok, hogy emlékeztetés által ébrezgesselek szüntelen titeket. Mint aki tudom, hogy hamar leteszem a sátoromat, amiképpen a mi Urunk Jézus Krisztus is kijelentette nekem. De igyekezni fogok azon, hogy ti az én halálom után is mindenkor megemlékezhessetek ezekről. Mert nem kitalált történeteket mesélünk nektek, és nem így ismertettük meg veletek a mi Úrunk Jézus Krisztus hatalmát és eljövetelét, hanem mint akik szemlélői voltunk az ő nagyságának. Mert amikor az Atya Istentől azt a tisztességet és dicsőséget nyerte,

0: Ebben a sátorban vagyok, hogy emlékeztetés által ébrezgesselek szüntelen titeket. Mint aki tudom, hogy hamar leteszem a sátoromat, amiképpen a mi Úrunk Jézus Krisztus is kijelentette nekem. De igyekezni fogok azon, hogy ti az én halálom után is mindenkor megemlékezhessetek ezekről. Mert nem kitalált történeteket mesélünk nektek, és nem így ismertettük meg veletek a mi Úrunk Jézus Krisztus hatalmát és eljövetelét, hanem mint akik szemlélői voltunk az ő nagyságának. Mert amikor az Atya Istentől azt a tisztességet és dicsőséget nyerte, hogy hozzá a fenséges dicsőség, ilyen szózata jutott, ez az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm, ezt az égből jövő szózatot mi hallottuk, együtt voltunk vele a Szenthegyen. És igen biztos nálunk a prófétai szó is, amelyre jól teszitek, ha odafigyeltek, mint sötét helyen világító szövétnekre, amíg nappal virrad, és hajnal csillag kel föl szívetekben. Tudván először is azt, hogy az írásban egy prófétai szó se támad saját magyarázatból, mert sohasem ember akaratából származott a prófétai szó, hanem a Szent Szellemtől indítatva szóltak az Istennek szent emberei.
1: Péter második levelének első része hangzott el.
2: Ez volt a Szólabiblia.
3: Részletek a Szentírásból.
4: Ez a Rádió Szansz.

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Egy friss üzenet neked.
2: Jó reggelt mindenkinek. A mai napon a 27-es Zsoltár harmadik versét olvasom fel. Ha tábor fog körül, nem fél szívem, ha bár hat támad rám, mégis ő benne bízom én. A félelem az egy kínzó, gyötrő szellem. Ellenségünknek, a sátánnak ez a legkönnyebben telepíthető eszköze. Lebénít, harcképtelenné tesz. Hát ezért meg kell szabadulni a szívünknek tőle. Ha az életedben vannak ilyen rossz beidegződések, hogy például egy bizonyos hírre, információra önkéntelenül félelemmel reagálsz, akkor ettől meg kell szabadulnod. Nem kell, hogy félelem legyen benned. Szabad lehetsz a félelemtől. Milyen módon lehetséges ez? Ezt meg szoktuk kérdezni ilyenkor. Isten szeretete űzi ki a félelmet a bensőnkből. Ez nem az a szeretet, amivel mi szeretjük őt, hanem az, ahogy ő szeret minket. És ő annyira szeret minket, hogy az egyszülött fiát adta értünk, hogy el ne vesszünk, hanem örök életünk legyen, és ezért nem kell félnünk az ítélet napjától, ha már befogadtuk Jézust a szívünkbe. A szeretet teljességre jutva kiűzi a félelmet, és ahogy Istennek a szeretetét egyre mélyebben megismerjük, tudjuk, hogy bízhatunk benne. Tudom, hogy jót készített el nekem. Soha ne add át magad a félelemnek, ne adj még egy apró helyet se neki. Az Úr valahányszor elküldte angyalát az emberekhez isteni üzenettel, mindig az volt az első, amit mondott, hogy ne félj. És Jézus is, amikor itt a földön járt, ő is ezt mondta, ezt tette. Egy alkalommal egy Jairus nevű embernek a lánya megbetegedett, és ez a férfi elment Jézushoz, hogy gyógyítsa meg a lányát. Útközben, miközben mentek a házhoz, emberek jöttek a hírrel, hogy meghalt a lány. És Jézus rögtön azt mondta, hogy ne félj, csak higgy, és meggyógyul. És ez így is történt. Ahhoz, hogy teljesen megszabadulj a szívedben levő félelemtől, Isten szavával kell táplálnod a szellemed. Ahogy nap-nap után Isten beszédén elmélkedünk, a hit feltámad a bensőnkben, és felülkerekedik minden félelmem. Ha valami fenyegető, riasztó, aggodalmat keltő információt hallasz, ezt ne engedd be a szívedbe. Az elmédnél tovább ne engedd. Itt meg kell állítani, és ezt úgy teheted meg, hogy megemlékezzel azokról a dolgokról, amiket Isten elkészített neked. Használd azt az erőteljes fegyvert, amit Isten adott arra, hogy a félelmet elűzzük. A Zsidó levél 4. fejezetében olvassuk ezt a 12-ben, mert az Istennek beszéde élő és ható, és élesebb minden kétélű fegyvernél. Tehát használd ezt a fegyvert, vald meg, mondd ki. Egy imát szeretnék elmondani így a mai nappal kapcsolatban. Hogyha úgy gondolod, akkor mondd el velem. Drága atyám, köszönöm neked a te élő beszédedet. Köszönöm, hogy ez az élő beszédet képes megszabadítani engem a félelemtől. Köszönöm, hogy ahogy tanulmányozom a te szavadat, ahogy egyre inkább megismerlek téged, úgy növekszik a hitem te benned, a te hitedet adod nekem. És köszönöm azt is neked, hogy nem a félelemnek a szellemét adtad én belém, hanem a szeretetnek, a józanságnak és az erőnek a szellemét. Jézus nevében. Amen.
3: Ez volt
1: a reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Ez a rádió.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: Péter apostol második levele. Második rész. Voltak pedig hamis próféták is a nép között, amiképpen ti köztetek is lesznek hamis tanítók, akik veszedelmes eretnekségeket fognak becsempészni, és az Urat, aki megváltotta őket, megtagadják, és önmagukra hirtelen való veszedelmet hoznak. Sokan követik majd őket ezekben a gonosz dolgokban. Mások pedig miattuk fognak sok rosszat mondani az igazság útjáról. Ezek a hamis tanítók mindenféle hazugságot kitalálnak, hogy kihasználjanak benneteket, mert csak a pénzetek kell nekik. Azonban Isten már régóta ítéletet hirdetett fölöttük, és biztos pusztulás vár rájuk. Mert ha nem kedvezett az Isten a bűnbe esett angyaloknak, hanem a mélységbe taszítva, a sötétség láncaira adta oda őket, hogy fönntartassanak az ítéletre, és ha a régi világnak sem kedvezett, de Noét, az igazság hirdetőjét nyolcad magával megőrizte, özönvízzel borítva el az istentelenek világát, és a Szodoma és Gomora városait elhamvasztotta, végromlásra kárhoztatta, például téve azokra nézve, akik istentelenkedni fognak majd, és ha megszabadította az igaz Lótot, aki az istenteleneknek fajtalanságban való forgolódása miatt elfáradt, mert az igaz, azok között lakva, a gonosz cselekedeteket látva és halva napról napra gyötörte az ő igaz lelkét, meg tudja szabadítani az Úr az istenfélőket is a kísértésekből, a gonoszokat pedig az ítélet napjára büntetése fönntartani. Főképpen pedig azokat, akik a testet követve tisztátalan kívánságban járnak, és a hatalmasságot megvetik. Vakmerők, maguknak kedveskedők, akik a méltóságokat nem rettegik káromolni. Pedig az angyalok, akik erőre és hatalomra nézve nagyobbak, nem szólnak azok ellen az Úr előtt káromló ítéletet. Ezek a hamis tanítók viszont gonosz dolgokat mondanak azokról, amiket nem is ismernek. Úgy viselkednek, mint értelmetlen vadállatok, akik gondolkodás nélkül követik ösztöneiket, és csak arra valók, hogy megfogják és levágják őket. Igen, ezek a hamis tanítók is hasonló módon fognak elpusztulni. Most sok ember szenved miattuk, de egyszer majd ők is szenvedni fognak. Ez lesz a büntetésük mindazért, amit tettek. Élvezik, ha mindenki szeme láttára gonoszságot követhetnek el. Olyanok, mint a piszkos folt a ruhán. Szégyent hoznak rátok, amikor együtt esztek velük. Ha ránéznek egy asszonyra, már is megkívánják, és azon jár az eszük, hogyan követhetnének el házasságtörést vele. Folytonosan vétkeznek ilyen módon. A bizonytalankodó embereket bűnre csábítják, szívüket hozzászoktatták a kapzsisághoz, és átok ül rajtuk. Ezek a hamis tanítók letértek a jó útról, és eltévedtek. Úgy jártak, mint Bálám próféta, aki Bosor fia volt, szerette volna megkapni a pénzt, amit a gonoszságáért ígértek. De egy szamár azt mondta neki, hogy amit tesz, ellenkezik Isten törvényével. Igen. Valóban egy közönséges teherhordó szamár szólt hozzá emberi szóval, pedig egy szamár általában nem tud beszélni, így azonban mégis megakadályozta, hogy a próféta ostobaságot tegyen. Ezek a hamis tanítók olyanok, mint a kiszáradt források, és mint a felhők, amiket a vihar kerget. A legsűrűbb sötétség vár rájuk. Olyan dolgokkal dicsekesznek, amiknek semmi értelme sincs. Rossz útra vezetik az embereket, főleg azokat, akik csak nem régen távolodtak el a bűnben élőktől. A hamis tanítók ezt azzal érik el, hogy kihasználják az emberek gonosz kívánságait. Szabadságot ígérve nekik, holott ők maguk a romlottság rabszolgái. mert akit valaki legyőzött, az annak rabszolgájává lett. De ha az Úrnak, a megtartó Jézus Krisztusnak megismerése által a világ förtelmeit elkerülték, és ezekbe ismét belekeveredve legyőzetnek, az ő későbbi állapotuk gonoszabbakká lett az elsőnél. Jobb lett volna rájuk nézve, ha meg sem ismerték volna az igazság útját, mint hogy megismerve elpártoljanak a nekik adott szent parancsolattól. De betelt rajtuk az igaz példabeszéd szava, az ebb visszatért saját okádására, és a megmosódott disznó a sárnak fürdőjébe.
4: Péter második levelének második része hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé.
2: Egy friss üzenet neked.
0: Egy friss üzenet neked.
3: Jó reggelt mindenkinek. A mai napon a 27-es Zsoltár harmadik versét olvasom fel. Ha tábor fog körül, nem fél szívem, ha bár hat támad rám, mégis ő benne bízom én. A félelem az egy kínzó, gyötrő szellem. Ellenségünknek, a sátánnak ez a legkönnyebben telepíthető eszköze. Lebénít, harcképtelenné tesz. Hát ezért meg kell szabadulnia a szívünknek tőle. Ha az életedben vannak ilyen rossz beidegződések, hogy például egy bizonyos hírre, információra önkéntelenül félelemmel reagálsz, akkor ettől meg kell szabadulnod. Nem kell, hogy félelem legyen benned. Szabad lehetsz a félelemtől. Milyen módon lehetséges ez? Ezt meg szoktuk kérdezni ilyenkor. Isten szeretete űzi ki a félelmet a bensőnkből. Ez nem az a szeretet, amivel mi szeretjük őt, hanem az, ahogy ő szeret minket. És ő annyira szeret minket, hogy az egyszülött fiát adta értünk, hogy el ne vesszünk, hanem örök életünk legyen, és ezért nem kell félnünk az ítélet napjától, ha már befogadtuk Jézust a szívünkbe. A szeretet teljességre jutva kiűzi a félelmet, és ahogy Istennek a szeretetét egyre mélyebben megismerjük, tudjuk, hogy bízhatunk benne. Tudom, hogy jót készített el nekem. Soha ne add át magad a félelemnek, ne adj még egy apró helyet se neki. Az Úr valahányszor elküldte angyalát az emberekhez isteni üzenettel, mindig az volt az első, amit mondott, hogy ne félj. És Jézus is, amikor itt a földön járt, ő is ezt mondta, ezt tette. Egy alkalommal egy Jairus nevű embernek a lánya megbetegedett, és ez a férfi elment Jézushoz, hogy gyógyítsa meg a lányát. Útközben, miközben mentek a házhoz, emberek jöttek a hírrel, hogy meghalt a lány. És Jézus rögtön azt mondta, hogy ne félj, csak higgy, és meggyógyul. És ez így is történt. Ahhoz, hogy teljesen megszabadulj a szívedben levő félelemtől, Isten szavával kell táplálnod a szellemed. Ahogy nap-nap után Isten beszédén elmélkedünk, a hit feltámad a bensünkben, és felülkerekedik minden félelmem. Ha valami fenyegető, riasztó, aggodalmat keltő információt hallasz, ezt ne engedd be a szívedbe. Az elmédnél tovább ne engedd. Itt meg kell állítani, és ezt úgy teheted meg, hogy megemlékezzel azokról a dolgokról, amiket Isten elkészített neked. Használd azt az erőteljes fegyvert, amit Isten adott arra, hogy a félelmet elűzzük. A Zsidó levél 4. fejezetében olvassuk ezt a 12-ben, mert az Istennek beszéde élő és ható, és élesebb minden kétélű fegyvernél. Tehát használd ezt a fegyvert, vald meg, mondd ki. Egy imát szeretnék elmondani így a mai nappal kapcsolatban. Hogyha úgy gondolod, akkor mondd el velem. Drága atyám, köszönöm neked a te élő beszédedet. Köszönöm, hogy ez az élő beszédet képes megszabadítani engem a félelemtől. Köszönöm, hogy ahogy tanulmányozom a te szavadat, ahogy egyre inkább megismerlek téged, úgy növekszik a hitem te benned, a te hitedet adod nekem. És köszönöm azt is neked, hogy nem a félelemnek a szellemét adtad én belém, hanem a szeretetnek, a józanságnak és az erőnek a szellemét. Jézus nevében. Amen.
2: Ez volt
1: a Reggeli Kávé mellé.
0: Reggeli Kávé mellé.
2: Egy friss üzenet neked.
0: Ez a Rádió Sansz.
4: Mindig látjuk, van.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: Péter apostol második levele, harmadik rész. Ez én már második levélírásom nektek, szeretteim, amellyel a ti tiszta gondolkozásotokat emlékeztetés által serkengetem, hogy megemlékezzetek a szent profétáktól ezelőtt mondott beszédekről, és az Úrnak és megtartónak általunk, az apostolok által között parancsolatáról. Tudván először azt, hogy az utolsó időben csúfolkodók támadnak, akik a saját kívánságaik szerint járnak, és ezt mondják, hol van az ő eljövetelének ígérete? Mert mióta az atyák elhunytak, minden ugyanúgy maradt a teremtés kezdetétől fogva. Azért, mert kész akarva nem tudják azt, hogy egek régtől fogva voltak, és föld, amely vízből és víz által állt elő az Isten szavára, amelyek által az akkori világ vízzel lett elborítva és elveszett, a mostani egek pedig és a föld ugyanazon szó által kíméltettek meg, tűzve tartatva fönn az ítéletnek és az istentelen emberek romlásának napjára. Ez az egy azonban ne legyen elrejtve előttetek, szeretteim, hogy egy nap az Úrnál olyan, mint ezer esztendő, és ezer esztendő olyan, mint egy nap. Nem késik el az ígérettel az Úr, ahogy némelyek késedelmesnek tartják, hanem hosszan tűr értünk, és nem akarja, hogy némelyek elvesszenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson. Az Úr napja úgy jön el, mint éjjel a tolvaj. Amikor az egek ropogva elmúlnak, az elemek pedig megégve fölbomlanak, és a föld és a rajta levő dolgok mind megégnek. Mivel hogy azért mindezek fölbomlanak, milyeneknek kell lennetek nektek szent életben és Isten félelemben, akik várjátok és sóvárogjátok az Isten napjának eljövetelét, amelyért az egek tűzve borulva fölbomlanak, és az anyagi világ is égve mind megolvad. De új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyekben igazság lakik. Azért, szeretteim, ezeket várva, igyekezzetek, hogy szeplő nélkül és hiba nélkül valóknak találjon titeket békességben. És a mi Urunknak hosszú tűrését üdvösségnek tartsátok, amiképpen a mi szeretett atyánk fia Pál is írt nektek a neki adott bölcsesség szerint, szinte minden levelében, amikor ezekről beszél, azonban amelyekben vannak némely nehezen érthető dolgok, amiket a tudatlanok és álhatatlanok elcsűrnek, csavarnak, mint más írásokat is, de a maguk vesztére. Ti azért, szeretteim, előre tudva mindezt, őrizkedjetek, hogy az istentelenek tévejgéseitől elragadtatva a saját erősségeitekből ki ne essetek, hanem növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunknak és megtartó Jézus Krisztusunknak ismeretében. Neki legyen dicsőség, mind most, mind örökkön örökké. Amen.
0: Péter második levelének harmadik része hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.
3: De új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyekben igazság lakik. Azért, szeretteim, ezeket várva, igyekezzetek, hogy szeplő nélkül és hiba nélkül valóknak találjon titeket békességben. És a mi Urunknak hosszú tűrését üdvösségnek tartsátok, amiképpen a mi szeretett atyánk fia Pál is írt nektek a neki adott bölcsesség szerint, szinte minden levelében, amikor ezekről beszél, azonban amelyekben vannak némely nehezen érthető dolgok, amiket a tudatlanok és álhatatlanok elcsűrnek, csavarnak, mint más írásokat is, de a maguk vesztére. Ti azért, szeretteim, előre tudva mindezt, őrizkedjetek, hogy az istentelenek tévejgéseitől elragadtatva a saját erősségeitekből ki ne essetek, hanem növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunknak és megtartó Jézus Krisztusunknak ismeretében. Neki legyen dicsőség, mind most, mind örökkön örökké. Amen.
0: Péter második levelének harmadik része hangzott el.
2: Ez volt a Szóla Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a rá...

0: Ezen érthető dolgok, amiket a tudatlanok és álhatatlanok elcsűrnek, csavarnak, mint más írásokat is, de a maguk vesztére. Ti azért, szeretteim, előre tudva mindezt, őrizkedjetek, hogy az istentelenek tévejgéseitől elragadtatva a saját erősségeitekből ki ne essetek, hanem növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunknak és megtartó Jézus Krisztusunknak ismeretében. Neki legyen dicsőség, mind most, mind örökkön örökké. Amen.
1: Péter második levelének harmadik része hangzott el.
2: Ez volt a Szóla Biblia.
3: Részletek a Szentírásból.
4: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: Pál apostol levele a Róma beliekhez. Első rész. Üdvözlet Páltól, aki a Krisztus Jézus szolgája és elhívott apostol. Isten arra választott ki engem, hogy örömhírét elmondjam minden embernek. Profétái által Isten már előre megígérte azt, amiről az örömhír szól. Ez az ígéret a Szentírásokban található. Az örömhír Isten fiáról szól, Jézus Krisztusról, a mi Urunkról. Ő az emberi természetét tekintve Dávid családjából született, de a Szent Szellem csodálatosan bebizonyította, hogy Jézus az Isten fia, amikor őt a halálból föltámasztotta. A mi Urunk Jézus Krisztus által kaptam a kegyelmet és apostoli megbízást, hogy az ő nevéért az összes nem zsidó népből származókat elvezessem a hitre és az engedelmességre. Ti is ezek közül valók vagytok, akiket Isten arra hívott, hogy Jézus Krisztushoz tartozzatok. Nektek írom ezt a levelet, akik Rómában laktok, akiket Isten szeret és elhívott, hogy saját népévé legyetek. Isten, a mi atyánk, és az Úr Jézus Krisztus adjon nektek kegyelmet és békességet. Először is hálát adok az én Istenemnek a Jézus Krisztus által mindnyájatokért, hogy a ti hiteteknek az egész világon híre van. Mert bizonyságom nekem az Isten, akinek szellemben szolgálok az ő fiának örömhírében, hogy szüntelen emlékezem felőletek imádkozásaimban, mindenkor könyörgök, vaj, ha egyszer már jó szerencsés út adódna nekem Istennek akaratjából, hogy mehessek majd hozzátok. Mert kívánlak titeket látni, hogy valami szellemi ajándékot közölhessek veletek a ti megerősítésetekre. De azt is, hogy együtt fölbuzduljunk ti nálatok egymás ite által, a tiétek az enyém által. Nem akarom pedig, hogy ne tudjátok, atyám fiai, hogy én gyakran elvégeztem már magamban, hogy elmegyek hozzátok, de mindez ideig megakadályoztattam benne. Azért, hogy köztetek is nyerjek valami szellemi gyümölcsöt, mint a többi pogányok között is. Mind a görögöknek, mind a pogányoknak, a barbároknak, mind a bölcseknek, mind a tudatlanoknak köteles vagyok. Azért, ami rajtam áll, kész vagyok nektek is, akik Rómában vagytok, az evangéliumot hirdetni. Mert nem szégyellem a Krisztus örömhírét, mert Istennek hatalma az minden hívőnek üdvösségére, először zsidónak, azután görögnek. Mert az Istennek igazsága jelentetett ki abban, hitből hitbe. Ahogyan megvan írva, az igaz ember hitáltal él. Megmutatkozik azonban Isten haragja a mennyből, azok miatt a gonosz és igazságtalan dolgok miatt, amiket az emberek elkövetnek, amikor gonoszságukkal letapossák az igazságot. Igen, Isten megmutatja haragját, mert mindaz, amit Istenből megismerhetünk, világos, hiszen maga Isten mutatta meg mindenkinek. Isten örök hatalmát és isteni természetét emberi szem nem láthatja. Ezeket mégis érzékelheti és megértheti mindenki a világ teremtése óta, amikor Isten teremtményeit látja. Így tehát nincs mentség azok számára, akik fölismerték Istent, de mégsem tisztelték őt Istenként, és nem voltak hálásak iránta. Ezért gondolkodásuk értelmetlen lett, és ostoba szívük egyre jobban elsötétült. Bár magukat bölcseknek tartották, mégis bolondá lettek. Az örökké élő Isten dicsőségét elhagyták, és helyette bálványokat imádtak, amelyek halandó emberekre, madarakra, négylábú állatokra és üllőkre hasonlítanak. Ezért Isten elhagyta őket és engedte, hogy szívük gonosz vágyait kövessék, szexuális bűnökben éljenek, egymás testével gonosz dolgokat műveljenek. Az Istenről szóló igazságot hazugsággal fölcserélték. A Teremtő Isten helyett azokat imádták és szolgálták, amiket Isten teremtett. Pedig az imádat egyedül Istent illeti, aki örökké áldott legyen. Amen. Mivel az emberek ezt tették, Isten is átadta őket a saját szégyenletes kívánságaiknak. Az asszonyok fölcserélték a férfiakkal való természetes szexuális kapcsolatot más nőkkel való természetellenes szexuális kapcsolatra. Hasonlóképpen a férfiak is elhagyták az asszonyokkal való természetes szexuális kapcsolatot, és más férfiakat kívántak meg égető vágyakozással. Így azután a homoszexuális férfiak egymással követtek el szégyenletes dolgokat. Ezek az emberek a saját testükbe kapták meg a büntetést, amit ezzel a természetellenes életmóddal megérdemeltek. Ezek az emberek Istent nem tartották méltónak arra, hogy ismeretét megőrizzék. Ezért Isten is magukra hagyta őket, engedte, hogy megromlott gondolkodásuk szerint olyan dolgokat tegyenek, amiket nem lenne szabad. Mindenféle igazságtalanság, gonoszság, kapzsiság, rossz akarat tölti be őket. Tele vannak irítséggel, gyilkos szándékkal, veszekedésekkel, alattomossággal, és minden rosszat gondolnak a másikról. Pletykálnak, vádolják a másikat, gyűlölik Istent, gúnyolódnak, erőszakosak, dicsekvők, gonosz dolgokat találnak ki, és szüleik iránt engedetlenek. Ostobák, nem tartják meg ígéreteiket, szeretet nélkül és könyörtelenül bánnak az emberekkel. Jól ismerik Isten igazságos törvényét, és tudják, hogy akik ilyen dolgokat tesznek, méltók a halálra. Mégis folytatják ezeket a gonosz dolgokat, sőt, helyeslésükkel bátorítják azokat, akik hasonlóan élnek.
4: Pál rómabeliekhez írt levelének első része hangzott el.
2: Ez volt a Szóla Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: Pál apostol levele a rómabeliekhez. Második rész. Ezért nincs mentség számodra, ó ember, akárki is legyél, ha magadat bírónak képzeled, és mások fölött ítélkezel. Mert ha másokat elítélsz, azzal magadra is ítéletet mondasz. Hiszen te magad is ugyanazokat a dolgokat teszed, amik miatt a másikat elítéled. Igen, Isten valóban elítéli mindazokat, akik ilyen gonosz dolgokat tesznek, és tudjuk, hogy ez az ítélet igazságos. De hogyan képzeled, hogy elkerülheted Isten ítéletét, ha elítéled azokat, akik ilyeneket tesznek, miközben te magad is ugyanúgy élsz? Vagy talán semmibe veszed Isten gazdagon áradó jóságát, elnézését és nagy türelmét. Nem veszed észre, hogy jóságával arra az elhatározásra akar vezetni, hogy megváltoztasd a gondolkodásodat és az egész életedet. Mivel azonban megmakacsoltad magad, és szíved nem akar megváltozni, Isten haragját gyűjtöd a magad számára. Ez pedig majd a harag napján mutatkozik meg, amikor Isten igazságos ítéleteit mindenki meglátja. Isten ugyanis mindenkit a tettei szerint jutalmaz, vagy büntet. Örök életet ad azoknak, akik kitartóan törekednek jót tenni, és ezzel a dicsőséget, tisztességet és a romolhatatlan életet keresik. Akik viszont önző módon nem engedelmeskednek az igazságnak, sőt, az igazságtalanságot szolgálják, és törvénytelenséget cselekszenek, azok Isten haragjával és búsulásával fognak találkozni. Nyomorúság és szenvedés lesz a sorsa mindenkinek, aki gonosz dolgokat tesz. Ez lesz a sorsa először a zsidóknak, azután pedig a többieknek is. Akik viszont jót tesznek, azok dicsőséget, tisztességet és békességet nyernek. Ez lesz a sorsa először a zsidóknak, azután a többieknek is. Isten ugyanis senkivel sem kivételez. Akik nem ismerték Isten törvényét, és úgy követtek el bűnt, azok úgy pusztulnak majd el, mint törvényen kívüliek. Akik viszont a törvény alatt éltek, és úgy vétkeztek, azokat maga a törvény ítéli el. Pusztán attól, hogy valaki ismeri a törvényt, még nem válik Isten számára elfogadhatóvá, és nem igazul meg. Isten csak azt az ember tekinti igaznak, aki meg is teszi, amit a törvény követel. A nem zsidó népek, akik nem ismerik a törvényt, ösztönösen mégis azt teszik, amit a törvény megkövetel. Így, bár törvényük nincs, ők maguk lesznek törvényé saját maguknak. Ezzel azt mutatják, hogy a törvény követelései be vannak írva a szívükbe. Hasonlóképpen van ez az érzékeikkel is. Néha úgy gondolják, hogy rossz, amit tettek, és emiatt bűntudatuk van. Máskor úgy gondolják, helyesen cselekedtek, és nem érzik magukat bűnösnek. Mindezek a dolgok nyilvánvalóvá lesznek azon a napon, amikor Isten meg fogja ítélni az emberek titkait Jézus Krisztus által. Ezt mondja az örömhír, az evangélium, amelyet én hirdetek az embereknek. Mi a helyzet veled, aki zsidónak mondod magad? A törvényben bízol, és Istennel dicsekszel, hogy ismered az akaratát, és képes vagy mindig a legjobbat választani, hiszen a törvény megtanított rá. Azt gondolod, hogy te vagy a vakok útmutatója, a sötétségben élők világossága, a tudatlanok vezetője és a szellemileg kiskorúak tanítója, mivel a törvényben tiéd a formába öntött ismeret és az igazság. Ha ezt gondolod, akkor miért nem tanulod meg magad is azt, amit másoknak tanítasz? Azt hirdeted, ne lopj, és te magad mégis lopsz. Azt mondod, ne légy házasságtörő, és közben mégis házasságtörés követsz el. Utálod ugyan a bálványokat, és mégis lopsz a templomokból. Te, aki a törvénnyel dicsekszel, miért hozol szégyent Istenre azzal, hogy nem engedelmeskedsz a törvénynek? Ezért mondja az írás, miattatok, a zsidók miatt szidják Isten nevét a nem zsidó népek. Az, hogy körül vagy metélve, az is csak akkor ér valamit, ha engedelmeskedsz a törvénynek. De ha nem engedelmeskedsz, akkor hiába vagy körülmetélt, mégsem különbözöl semmiben azoktól, akik nincsenek körülmetélve. A nem zsidó emberek nincsenek körülmetélve, de ha a törvény igazságos rendelkezései szerint élnek, akkor Isten mégis úgy tekinti őket, mintha körül lennének metélve. Te, miután zsidó vagy, ismered az írott törvényt és körül is vagy metélve, de ha vétkezel a törvény ellen, akkor azok ítélnek el, akik ugyan nincsenek körülmetélve, mégis teljesítik a törvényt. Mert nem az az igazi zsidó, aki kívülről annak látszik. Nem az az igazi körülmetélés, ami a férfi testén történik. Aki titokban, a szívében zsidó, az az igazi. A valódi körülmetélés pedig a szívben történik a Szent Szellem által, nem pedig az írott törvény parancsai szerint. Akinek a szíve van körülmetélve, az Istentől kap dicséretet, és nem emberektől.
4: Pál rómabeliekhez írt levelének második része hangzott el.
2: Ez volt a Szóla Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: will not be able to teach the sermon on rest, but I want to just speak one thing about it.
1: Tehát természetesen ez egy sorozat, amit mondanék, és nem fogom tudni végigmondani, ezért a pihenésről, a nyugalomról szóló prédikációra nem kerül sor, de egy valamit szeretnék róla mondani. This is grace, he says.
0: Let's turn to Matthew 11, just very quickly.
1: Akkor a Máté 11-hez lapozzunk nagyon röviden.
0: And I want to read verses 28, 29, and 30. This is an amazing offer that Jesus is making.
1: Jézus itt egy megdöbbentő felajánlást tesz.
0: He says, "Come to me, all who are weary and heavy laden, and I will give you rest."
1: Azt mondja, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én nyugalmat adok nektek.
0: I don't know how it is in Hungary, but in America, people are tired constantly.
1: Nem tudom, hogy van ez Magyarországon, de Amerikában állandóan fáradtak az emberek.
0: We are busy.
1: Elfoglaltak vagyunk.
0: And then when we go on vacation,
1: és amikor elmegyünk nyaralni,
0: we take a holiday. We are so busy on holiday, when we come home, we almost need a holiday from the holiday.
1: És amikor elmegyünk üdülni, annyira elfoglaltak vagyunk üdülés közben, sok mindent csinálunk, hogy nagyon elfáradunk, és amikor hazamegyünk, egy újabb nyaralásra lenne szükségünk, hogy kipiheljük a nyaralást.
0: And I like to work hard. I get very bored if I don't have something to do.
1: Én szeretek keményen dolgozni, nagyon tudok unatkozni, hogyha nincs mit tennem.
0: I grew up on a farm and we had to work 7 days a week, and I have a good work ethic that because of that.
1: Én ugye farmon nőttem fel, ott heti 7 napon át kellett dolgozni, és azért nagyon jó munkaerkölcsöm van.
0: But what we see in our culture is symptomatic of an inner desire to find true rest.
1: De azt látjuk a társadalmunkban olyan tüneteket, amik azt mutatják, hogy valódi belső nyugalomra, pihenésre lenne szükségünk.
0: We try all kinds of things to find it.
1: Mindenfélét kipróbálunk, hogy erre rátaláljunk.
0: And here Jesus says he wants to give it to us free.
1: És itt Jézus azt mondja, hogy ingyen nekünk akarja ezt adni.
0: That's almost too good to be true.
1: Ez már majdnem túl jó ahhoz, hogy igaz legyen.
0: So he says, if anybody is weary or heavily burdened, if you come to me, Jesus says, I'll give you rest.
1: Azt mondja Jézus, hogy ha van köztetek valaki, aki elfáradt vagy nagyon meg van terhelve, csak jöjjön hozzám, és én nyugalmat adok neki.
0: Then he says, take my yoke upon you and learn from me.
1: Azt mondja utána, vegyétek fel magatokra az én igámat, és tanuljatok tőlem.
0: Now, a yoke is a wooden a piece of wood that links two animals to each other.
1: Az iga az olyan fából készült eszköz, ami összeköt egymással két állatot.
0: Because two oxen can pull more together than the sum of each of them individually.
1: Mert két ökör együtt nagyobb terhet tud elhúzni, mint ők ketten külön-külön.
0: There's an exponential benefit to their efforts.
1: És azt összeadnánk, ugye? Tehát hatványozottan növekszik az erőfeszítéseiknek az eredménye.
0: So Jesus says, come to me, take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls.
1: Azt mondja tehát Jézus, vegyétek fel magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találtok a lelkeiteknek.
0: This verse will get you off the hamster wheel.
1: Ez a vers emel ki téged a mókuskerékből.
0: Imagine yourself yoked to Jesus.
1: Képzeld el, hogy közös igában vagy Jézussal.
0: With all his ability and strength.
1: Amelyben ugye ott működik az összes ereje és képessége.
0: And he does it all for you.
1: És az összes munkát ő végzi el helyetted.
0: He says, my yoke is easy and my burden is light.
1: Azt mondja, hogy az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű.
0: The rabbis at the time likened the law to a yoke.
1: Annak a kornak a rabbiai a törvényt igához hasonlították.
0: They did it in a positive way because Israel was in covenant with God and they were yoked to God through the law.
1: És ezt pozitív módon értelmezték, mert Izrael szövetségben volt Istennel, tehát közös igában volt Izrael és Isten, tehát Isten hol vitte a terhet.
0: Jesus is not doing away with the law.
1: Jézus nem számolt le a törvénnyel.
0: He came to fulfill the law.
1: Hanem azért jött, hogy betöltse.
0: And he says, if you will be yoked to me,
1: és azt mondja, hogy ha velem vagytok egy igában,
0: obeying the law will be easy.
1: Akkor könnyű lesz engedelmeskednetek a törvénynek.
0: So the key to you overcoming sin,
1: tehát a kulcsa annak, hogy legyőzzétek a bűnt,
0: is this right here.
1: Ez a vers itt.
0: This is a picture of the grace of God that comes through Jesus Christ.
1: Ez Isten kegyelmének a képe, amely Jézus Krisztus által érkezik el hozzánk.
0: And the amazing thing is he just wants to give it to us free.
1: És az a döbbenetes, hogy ő ingyen akarja ezt nekünk adni.
0: You don't need to pay for a vacation.
1: Nem kell fizetni ezért a nyaralásért.
0: You don't have to have a dark room, light some candles and get into a humming position.
1: Nem kell egy sötét szoba hozzá, ahol meggyújtasz néhány gyertyát és ilyen elmélkedő pozícióba helyezkedsz.
0: You don't need to go to the beach, to the ocean.
1: Nem kell elmenni az óceán partjára.
0: You can do all those things.
1: Mindezeket megteheted persze.
0: But lasting rest inside comes as a gift.
1: De a belső nyugalom ajándékként érkezik.
0: So if God said all those that want inner rest line up here and I'm going to give it out today as a gift.
1: Tehát hogyha Isten azt mondaná, hogy mindazok, akik nyugalmat szeretnének, sorakozzanak itt fel ma és megkapják, akkor
0: would you get in the line or the queue?
1: Beállnál a sorban?
0: Yeah, why not? It's free.
1: Persze, hiszen ingyen van.
0: Okay, I'll go back to my other message.
1: Akkor visszatérek a másik üzenethez.
0: You know, grace is talked a lot about a lot in the scriptures.
1: Tudjátok, a Biblia nagyon sokat beszél a kegyelemről.
0: In fact, in the New Testament epistles, the letters alone, receiving grace is mentioned more than 30 times.
1: Az Új Szövetségben, csupán a levelekben több mint 30-szor kerül említésre a kegyelem elnyerése, megkapása.
0: I don't think grace works automatically.
1: Én nem hiszem, hogy a kegyelem automatikusan működik.
0: Just because you said yes to Jesus.
1: Csak azért, mert igent mondtál Jézusnak.
0: And you come to church doesn't mean that grace is going to automatically do all these things.
1: És gyülekezetbe jársz, ez nem jelenti azt, hogy a kegyelem automatikusan mindent elvégez.
0: Because I said it's possible to frustrate the grace of God or to make it of no effect.
1: Mert ahogy már mondtam, lehetséges meghiúsítani, hatástalanná tenni Isten kegyelmét.
0: But I believe God wants to give grace.
1: De én hiszem, hogy Isten kegyelmet akar adni.
0: But it's clear to me that we have to receive it.
1: De világos számomra, hogy el is kell fogadnunk.
0: So our task is simply to become good receivers.
1: Tehát a feladatunk pusztán az, hogy jó befogadók legyünk.
0: Most of the epistles begin with saying grace and peace to you.
1: A legtöbb levél azzal kezdődik, hogy békesség és kegyelem néktek.
0: And then they end with something like the grace of the Lord Jesus be with you.
1: És utána ilyesmivel fejezik be, hogy az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen rajtatok.
0: Why does Paul keep saying this?
1: Pál miért ismételgeti ezt folyton?
0: Because he knows this is what we need.
1: Mert tudja, hogy erre van szükségünk.
0: And then Paul speaks about a grace that is spreading to more and more people.
1: Aztán Pál beszél az egyre több emberre elható kegyelemről.
0: See, I think what God wants to spread from this church here in Székesfehérvár.
1: Tudjátok, én azt gondolom, hogy Isten ebből a gyülekezetből itt Székesfehérváron azt akarja kiárasztani.
0: I think he wants his grace to spread.
1: Hogy tehát a kegyelmét akarja kiárasztani.
0: Not just the message that, you know, you need to live by a certain way.
1: Nem csak arról szóló üzenetet, hogy egy bizonyos módon kell élni.
0: I think he wants not only the message, but the actual amazing grace of God to spread.
1: És én azt gondolom, hogy Isten nem csak a kegyelem üzenetét akarja innen kiárasztani, hanem konkrétan magát, a kegyelmet.
0: In 2 Corinthians 8 verse 1.
1: A 2 Korintus 8:1-ben.
0: Paul speaks of the grace of God which has been given in the churches of the whole region of Macedonia.
1: Pál beszél arról a kegyelemről, ami szétáradt Macedónia minden gyülekezetében.
0: So God not only wants to give you grace as an individual.
1: Tehát Isten nem csak nektek egyénenként akar kegyelmet adni.
0: He could put grace on this church.
1: Hanem erre az egy gyülekezetre is rá tudja helyezni a kegyelmet.
0: Whole churches can receive grace.
1: Egész gyülekezetek kaphatnak kegyelmet.
0: And whole regions of churches can receive grace.
1: És egy térségben levő összes gyülekezet együtt is kaphat kegyelmet.
0: What would it look like if a fountain of great grace opened up in a whole region of churches?
1: Hogy nézne ki az, hogyha a nagy kegyelemnek egy kútja felfakadna egy térségben, ahol sok gyülekezet van?
0: 2 Corinthians 9:8.
1: 2 Korintus 9:8.
0: Says God is able to make all grace abound to you.
1: Isten azt mondja, hogy Isten képes elérni, hogy minden kegyelem bőségesen áradjon rátok.
0: So that always having all sufficiency in everything.
1: Hogy mindig mindenben bőségtek legyen.
0: You may have abundance for every good deed.
1: És minden jó cselekedetre is bőségetek legyen.
0: So God has created us for good works.
1: Tehát Isten jó cselekedetekre teremtett minket.
0: He's also created the works and all we have to do is walk in them.
1: Megteremtette a cselekedeteket is, és nekünk csak járnunk kell azokban.
0: And all these various kinds of graces, he wants to make them abound to us.
1: És mindezeket a különböző fajta kegyelmeket ő bőségesen akarja ránk árasztani.
0: So that we always have enough ability and power to do everything you're supposed to do.
1: Hogy mindig legyen elég képességünk és erőnk annak megcselekedésére, amit kell tennünk.
0: In Ephesians 2 verse 7,
1: az Efézus 2:7-ben
0: it says that God wants to show the surpassing riches of his grace in kindness toward us.
1: Azt olvassuk, hogy Isten kedvesen az ő kegyelmének mindenféle bőségét meg akarja mutatni nekünk.
0: I don't even know how to wrap my brain around what that means.
1: Én még csak nem, azt sem tudom elérni, hogy az agyam valahogy elkezdje felfogni, hogy miről is szól ez.
0: Surpassing riches.
1: Túláradó gazdagság.
0: I'm tempted to say that's just too good to be true.
1: Tehát az a kísértésem, hogy azt mondjam, hogy ez túl szép ahhoz, hogy igaz
0: legyen. And go back to living the Christian life on my own.
1: És visszatérjek a keresztény élet saját erőből éléséhez.
0: It's actually easier for me to just say, well, I've got to work harder.
1: Nekem tulajdonképpen könnyebb azt mondani, hogy csak keményebben kell dolgoznom.
0: Then for me to have faith that he has all this amazing grace that he wants to give me.
1: Mint hogy elhiggyem azt, hogy Isten ott tartogatja ezt a sok elképesztő kegyelmet, és nekem akarja adni.
0: In James 4 verse 6.
1: A Jakab 4:6-ban.
0: It says he gives greater grace.
1: Azt olvassuk, hogy ő nagyobb kegyelmet ad.
0: Therefore it says God is opposed to the proud but gives grace to the humble.
1: Ezért mondja azt, hogy Isten ellen áll a büszkéknek, görgösöknek, de alázatosoknak kegyelmet ad.
0: He's writing to Christians.
1: Keresztényeknek íródik ez a levél.
0: They already had saving grace.
1: Akik már megkapták az üdvözítő
0: kegyelmet. And now he says I want to give you greater grace.
1: És most azt mondja, de én nagyobb kegyelmet akarok nektek
0: adni.
1: In
0: addition to the grace you already have.
1: Plusz ahhoz képest a kegyelemhez, amit már kaptatok.
0: But if you're proud,
1: de ha büszkék vagytok,
0: and insist you can do it on yourself,
1: és ragaszkodtok ahhoz, hogy egyedül képesek vagytok megcsinálni,
0: I have to oppose you.
1: Akkor ellenetek kell, hogy álljak.
0: But if you will humble yourself,
1: de ha megalázzátok magatokat,
0: admit you can't do it,
1: és elismeritek, hogy képtelenek vagytok rá,
0: reach out to me to receive the grace,
1: és felém nyúltok, hogy elkapjátok, megkapjátok ezt a kegyelmet,
0: I'll give it to you.
1: Akkor nektek adom.
0: Isn't that amazing?
1: Nem megdöbbentő?
0: Then 2 Peter.
1: Aztán a 2 Péterben.
0: He says, "Grace be multiplied to you."
1: Annak azt olvassuk, hogy sokasodjon meg számotokra a kegyelem.
0: So we not only have grace.
1: Tehát már nem csak kegyelem van.
0: But it's multiplying.
1: Hanem sokszorozódik ez a kegyelem.
0: I don't know how to get my brain around that.
1: Én nem is tudom, hogy fogjam ezt fel.
0: Later on in the same epistle, he talks about the need to grow in grace.
1: Később ugyanebben a levélben arról beszél, hogy növekednünk kell a kegyelemben.
0: I can guarantee you that the answer to every problem you've ever had in the Christian life lies in the grace of God.
1: Szavatolom nektek, hogy a válasz a keresztény életekben valaha előfordult valamennyi problémára, a válasz Isten kegyelme.
0: God called you to do something amazing and you know you can't do it by yourself.
1: Isten valami óriási dologra hívott el, és tudod, hogy egyedül képtelen vagy megvalósítani.
0: This is the answer.
1: De ez a válasz rá.
0: You have a problem with your temper and you become angry.
1: Kegyelem van a vérmérsékleteddel, megharagszol könnyen.
0: Anger management classes might help.
1: Lehet, hogy segítenek az ilyen haragkezelő kurzusok.
0: The grace of God will change you inside.
1: De Isten kegyelme belülről változtat meg.
0: You become depressed or discouraged.
1: Elcsüggesz, depressziósá válsz.
0: The grace of God can change the way you look at life.
1: Isten kegyelme meg tudja változtatni a világlátásodat.
0: The list could go on and on and on to whatever it is that we need to do.
1: És folytathatnám a listát bármi is, amit el kell végeznünk.
0: What I've seen in the last couple months is that I believe God wants to open a fountain of great grace in the church.
1: Az utóbbi hónapokban azt láttam meg, hogy Isten fel akarja fakasztani az egyházban a nagy kegyelem kutyát.
0: And you can have more grace.
1: És akkor több kegyelem lesz a rendelkezésetekre.
0: If you ever come to visit us in Pennsylvania,
1: hogyha valaha eljöttök meglátogatni minket Pennsylvaniában,
0: you should do that sometime.
1: És egyszer majd gyertek el.
0: Come and visit us.
1: Látogassatok meg minket.
0: Cheryl has a bed and breakfast in, and you can stay there, and you can visit and see Amish and see our place.
1: Tehát Cherylnek van egy ilyen panziója, ott majd megszállhattok, megnézhetitek az amisokat is egyébként is.
0: Our church is built on a field on the end of our farm.
1: A gyülekezetünk a farmunk végén levő telken épült.
0: This land sits on the biggest aquifer on the east coast.
1: Hogy hol fekszik?
0: Aquifer is a underground body of water.
1: Igen, tehát ez a terület, ez a föld terület, a keleti parttól levő legnagyobb ilyen víztartalék, víztározó, föld alatti víztározó fölött van. So tehát rengeteg víz van alul.
0: Where we live, anybody that needs water can just put a well down and there's a lot of water.
1: Tehát a környékünkön, hogyha valakinek vízre van szüksége, egyszerűen fúrni kell egy kutat és rengeteg víz van.
0: When we build our new church building, we put a geothermal heating and cooling system in.
1: Tehát ilyen geotermikus fűtő és hűtőrendszert építettünk a gyülekezetünk épületébe.
0: So the engineer said we needed to drill 7 wells.
1: Azt mondta a mérnök, aki ezt tervezte, hogy 7 kutat kell ásnunk ehhez.
0: And it would use the well water to circulate and to pull the cooling and heating from it.
1: És akkor majd a kút víz fog keringeni ebben a hűtő-fűtőrendszerben.
0: But there was so much water, we had a problem.
1: De olyan sok víz lett mindenből, hogy egy problémát okozott.
0: The HarvestNet pastors were meeting in our old building.
1: A régi épületünkben találkoztak a HarvestNet-nek a pásztorai.
0: That's where we have the house of prayer now.
1: Ott van most jelenleg az imádságháza.
0: And we heard a loud boom, like a sonic boom.
1: Egy ilyen hangos durranást hallottunk, mint a hangrobbanás.
0: And we ran outside.
1: Kifutottunk a házból.
0: And here the well driller, the men who were drilling the wells were shocked and they were looking up at the top of the rig.
1: Az ember, aki fúrta ott a kutat, hatalmas döbbenetben nézett fölfelé a nem tudom minek a tetejére. Fúrótorony tetejére.
0: The bore or the bit had hit the aquifer and the water had shot up through and had broken the well driller.
1: Tehát az történt, hogy elérte a vízszintet, a vizet a fúró fej, és így felfakadt a víz, és letörte ennek a fúró toronynak a tetejét.
0: The device that measures the water flow measured 500 gallon a minute until it broke.
1: Az a mérőeszköz, ami méri a víz mennyiséget, a víz átmeneti, átfolyási mennyiséget, 500 gallon per percnél kiakadt, és teljesen szétment.
0: So there's more water in a 6-inch pipe than 500 gallon a minute, but we don't know how much more.
1: Tehát ebben az egy csőben, amin följött ez a víz, ez a vízhozam volt, ez a 500 gallon per perc, vagy nem tudjuk mennyivel több.
0: At our pond, at our farm, we have a pond.
1: A farmunkon volt egy ilyen tavacska.
0: Something strange happened this fall, right before our HarvestNet meeting.
1: És ezen az őszön, éppen a HarvestNet-es találkozónk előtt nagyon furcsa dolog történt.
0: Right in the middle of the pond.
1: A tavacska közepén.
0: The pond is about 10 foot deep.
1: Körülbelül 10 láb, olyan 30 méter mély.
0: But water from below shot up through the 10 foot of water and come up like a geyser.
1: Tehát is fölfakadt a tónak a közepén a talajból a víz, olyan módon, hogy egy ilyen gejzírként fölfele lövelt a levegőbe.
0: It was like a science fiction movie.
1: Olyan volt, mint egy sci-fi filmben.
0: It's like the water was about 4 or 5 feet high.
1: Tehát körülbelül ilyen 3 méter mély volt ez a víz.
0: And maybe too wide.
1: És körülbelül 60 centi széles.
0: Bubbling and churning.
1: Oszlopban, ott bugyogott föl sugárban a víz.
0: It lasted for a couple minutes.
1: És több percig ez történt, tartott.
0: I thought the aquifer had broken through the floor of the pond and the pond would probably overflow.
1: Azt gondoltam, hogy biztos ez a víztartalék onnan lentről áttört a tónak az alján keresztül, és valószínűleg ki fog folyni a tóból a víz.
0: But it didn't, it stopped.
1: De végül is nem történt, így megállt ez a gejzír.
0: And then I thought it probably left a hole in the floor of the pond, and by morning the pond would be drained empty.
1: Aztán arra gondoltam, hogy luk maradt a tónak az alján emiatt, és akkor majd ki fog belőle szivárogni alul a víz, és üres lesz. De ez se történt.
0: Nothing has happened.
1: Tehát semmi további nem történt.
0: My dad lived in this farm for 55 years. This has never happened.
1: Az apukám 55 éve él ezen a farmon, ez eddig soha nem történt meg.
0: And nothing has happened since.
1: És azóta sem volt semmi ilyesmi.
0: A couple months later, while on sabbatical, when I was thinking about grace.
1: Néhány hónappal később, amikor a szolgálati szabadságomon voltam, és a kegyelemen gondolkodtam.
0: I saw this as a prophetic sign.
1: Azt láttam, hogy ez egy prófétai jel volt.
0: There is an amazing amount of grace available to us.
1: Óriási mennyiségű kegyelem áll a rendelkezésünkre.
0: And what if God wants it to just come up like a fountain or a geyser and just give grace?
1: És Isten azt akarja, hogy a kegyelem, mint egy gejzír vagy szökőkút, így föl tudjon lövelni, és ilyen kegyelmet akar nekünk adni.
0: In Acts 4, verse 33,
1: az Apcsel 4:43-ban
0: it says, with great power the apostles were giving their testimony to the resurrection.
1: Azt mondja, hogy az apostolok nagy erővel tettek bizonyságot a feltámadásról.
0: And great grace was upon them all.
1: És nagy kegyelem volt mindnyájukon.
0: It's interesting that it adds that piece there about grace.
1: Érdekes, hogy a békességet is hozzáteszi.
0: This word great means mega. It's
1: vagy a nagyot is, hogy nagy kegyelem.
0: It's the Greek word for mega.
1: Ugye ez a mega, görögül ez mega, a it's, nagy.
0: It speaks of quantity.
1: Ez egy mennyiségjelző.
0: So now I see grace not as a doctrine.
1: Tehát én már a kegyelmet nem hittételként látom.
0: But as an ability that God gives out in increasing quantities.
1: Hanem képességként, amit Isten egyre nagyobb mennyiségben ad nekünk.
0: Okay, I want to close by reading Hebrews 4.
1: A Zsidók 4-et szeretném zárszóként olvasni.
0: Verse 15 and 16.
1: 15-16. verset.
0: And I believe that we have to learn how to receive grace.
1: És azt gondolom, meg kell tanulnunk elfogadni a kegyelmet.
0: I think God wants to give it to us, and we can't earn it, we'd have to just take it.
1: Én hiszem, hogy Isten nekünk akarja adni, és mi nem szolgálhatunk rá, csak el kell fogadni.
0: So it says here in Hebrews,
1: azt mondja itt a Zsidó levélben,
0: we do not have a high priest who cannot sympathize with our weaknesses.
1: Nem olyan főpapunk van, aki nem tudna megindulni a gyarlóságainkon, vagy nem tudna együtt érezni gyengeségeinkkel.
0: But one who has been tempted in all things as we are, yet without sin.
1: Hanem aki megkísértetett mindenben, hozzánk hasonlóan, de nem esett bűnbe.
0: And there is no sin that you have in your life now.
1: Nincs olyan bűn jelenleg az életedben.
0: That Jesus himself didn't wrestle with.
1: Amivel Jézus ne küzdött volna.
0: And it was real.
1: Ez valóságos volt a számára.
0: He didn't just go through the motions. He had a real possibility of temptation.
1: Jézusnak valóban ott volt a kísértésnek a lehetősége az életében, nem csak úgy csinált, mintha.
0: There is no difficulty that you're in now, or challenge that you face that Jesus himself didn't also experience in his lifetime.
1: Nem lehet olyan nehézséged, nem nézhet szembe olyan kihívással, amivel Jézus ne találkozott volna a földi életében.
0: But as a man, he passed all of them perfectly.
1: De emberként ő minden vizsgát tökéletesen tett le.
0: And he wants to give us the same kind of ability.
1: És ugyanilyen képességet akar nekünk is adni.
0: Look at the next verse.
1: Nézzük meg a következő verset.
0: It said, therefore let us draw near with confidence to the throne of grace.
1: Azt mondja, járuljunk azért bizalommal a kegyelem királyi székéhez.
0: So that we may receive mercy and find grace to help in a time of need.
1: Hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk alkalmas időben való segítségül.
0: So not only is Jesus someone that you can approach,
1: tehát Jézushoz nem csak oda mehetünk,
0: but you can expect to find grace when you approach him.
1: Hanem arra számíthatunk, hogy amikor oda megyünk hozzá, kegyelmet találunk.
0: If I have a problem or a difficult situation,
1: ha van egy problémám vagy egy nehéz helyzetem,
0: I feel best going to someone who also has had that same difficulty.
1: Én olyan emberhez megyek oda legszívesebben ezzel, akinek hasonló nehézség már volt az életében.
0: Because I know they're going to sympathize with me.
1: Mert tudom, hogy ő együtt fog érezni velem.
0: They've been there.
1: Mert már átélte ezt.
0: Whether they were successful or not is not as important as the fact that I just know they understand.
1: Nem az a legfontosabb, hogy neki sikerült azt legyőzni vagy nem, hanem hogy tudom, hogy meg fog érteni.
0: So right now in heaven, Jesus, who is a man, sits at the right hand of God.
1: Jelenleg Jézus, az ember, ott ül a Isten jobbján.
0: So when you approach the throne,
1: tehát amikor odamész a trónhoz,
0: you have one sitting there that understands you.
1: Ül ott valaki, aki megért téged.
0: He's done everything successfully.
1: Ő mindent sikeresen élt át.
0: And he wants to give you grace.
1: És kegyelmet akar neked adni.
0: The first thing you have to know,
1: az első, amit tudnod kell,
0: is that you, when you approach the throne of God, you are approaching a throne of grace, not a throne of judgment.
1: Az, hogy amikor Isten trónjához közeledsz, akkor ezzel a kegyelem trónjához és nem az ítélet trónjához közeledsz.
0: Now, there will be judgment in the last day.
1: Az utolsó napon lesz ítélet.
0: For us, it will be a judgment of rewards.
1: Számunkra a jutalomosztó ítélet lesz.
0: We are not going to be punished for our sins because they've been covered by the blood of Jesus.
1: Mi nem büntetést kapunk a bűneink miatt, mert azokat elfedezte Jézus vére.
0: There is no reason we need to be cautious about approaching the throne of God.
1: Nincs ok arra, hogy tartsunk attól, hogy megközelítsük Isten trónját.
0: Even if we are sinful.
1: Akkor is, hogy a bűn van bennünk.
0: In fact, the reason that we're sinful,
1: igazából azért van bűn bennünk,
0: is exactly why we should approach the throne of God.
1: Illetve pont azért kell oda mennünk Isten trónjához, mert bűn van bennünk.
0: Because we need mercy.
1: Mert szükségünk van irgalomra.
0: And the throne of God is a throne of grace and mercy.
1: És Isten trónja az irgalom és kegyelem trónja.
0: Every time you approach the throne of God, you can expect grace.
1: Valahányszor megközelíted Isten trónját, számítanod kell a kegyelemre.
0: Always.
1: Mindig.
0: All we have to do is admit our need.
1: Erre van szükségünk betöltéséhez.
0: And the second thing we have to know is that we don't approach the throne of God based on our own works.
1: Másik, amit tudnunk kell az, hogyha nem megyünk oda Isten trónjához, akkor a saját cselekedeteinkre vagyunk hagyva.
0: We've been given the righteousness of God in Christ.
1: Krisztusban megkaptuk Isten igaz állapotát.
0: There should be no fear.
1: Nem kell, hogy félelem legyen bennünk.
0: Only confidence.
1: Csak bizakodás lehet
0: so
1: bennünk.
0: What I want to do in the last 5 minutes.
1: Tehát az utolsó 5 percben.
0: I want to give you an opportunity to approach the throne of grace.
1: Szeretnék lehetőséget adni nektek ahhoz, hogy menjetek oda a kegyelem trónjához.
0: And find grace for something in your life.
1: És találjatok kegyelmet valamihez az életetekben.
0: Like I said, it could be for anything.
1: Ahogy mondtam, ez bármire vonatkozhat.
0: You might need grace to finish school and to do your exams well.
1: Lehet, hogy azért van szükséged kegyelemre, hogy az iskolát jól tud befejezni, a vizsgákat jól tud letenni.
0: You might need the grace of God to be a good electrician.
1: Lehet, hogy ahhoz van szükséged Isten kegyelmére, hogy jó villanyszerelő legyél.
0: You might need the grace of God to be a good husband or wife.
1: Lehet, hogy azért, hogy jó férj vagy jó feleség lehess.
0: I don't know, you whatever you feel need for.
1: Nem tudom, bármilyen szükséget érzel az életedben.
0: If you need help,
1: ha segítségre van szükséged,
0: and you're in a time of need,
1: és itt vagy a szükség idejében,
0: you can go to the throne of grace and you can get it.
1: Oda mehetsz a kegyelem trónjához és megkaphatod.
0: And it's free.
1: És ingyen van.
0: Almost too good to believe. To believe.
1: Majdnem túl szép ahhoz, hogy igaz legyen, és elhiggyük.
0: Anybody want that?
1: Valaki akarja ezt?
0: Let's stand together.
1: Akkor álljunk fel együtt.
0: I just want to close by praying for you.
1: Szeretném azzal befejezni, hogy imádkozom értetek.
0: I'm not going to lay hands on you.
1: Nem kézrátétellel fogom ezt tenni.
0: But I'm going to ask God to open up a fountain of grace in the room.
1: De megkérem Istent, hogy a kegyelem kutyát fakassza fel ebben a teremben.
0: And whatever you need grace for, I'm going to ask God to give you grace.
1: És megkérem Istent, hogy bármire is van szükséged, bármiért van szükséged kegyelemre, Isten adja meg neked.
0: It's a very bold request.
1: Ez egy nagyon bátor kérés.
0: But I stand on solid biblical ground.
1: De szilárd bibliai alapon állok ehhez.
0: And I'm going to ask him to give grace to this church and to the other churches that are here.
1: És megkérem Istent, hogy adjon kegyelmet ennek a gyülekezetnek és innen kiindulva a többi gyülekezetnek.
0: Just close your eyes for a minute.
1: Egy pillanatra csukjátok be a szemeteket.
0: And I want you to see yourself approaching the throne of grace.
1: És szeretném, ha úgy látnád magad, mint aki éppen oda járulsz a kegyelem trónjához.
0: And if you have a sin in your life or a need in your life,
1: hogyha bűn van az életedben, vagy egy szükség van az életedben.
0: Just say, God, have mercy on me, a sinner.
1: Csak mondd, hogy Istenem, irgalmazd nekem bűnösnek.
0: If you humble yourself before him,
1: hogyha megalázod magad ő előtte,
0: and admit your need,
1: és elismered a szükségedet,
0: he will be merciful to you,
1: akkor ő irgalmas lesz hozzád,
0: and he will give you grace.
1: És kegyelmet ad.
0: I believe that many of you are going to see changes in your lives after we pray this today.
1: Én hiszem, hogy ezután a mai ima után sokan változást fogtok tapasztalni az életetekben.
0: Father, I ask you now in Jesus' name.
1: Atyám, most Jézus nevében kérlek téged.
0: To open a fountain of grace in this room.
1: Hogy nyisd meg, fakaszd fel ebben a teremben a kegyelem forrását.
0: We need your grace.
1: Szükségünk van a te kegyelmedre.
0: For all the different things that we're asking for, God, we just admit our need.
1: Mindabban a különböző dologban, amiben érezzük a szükségünket, kérjük a te kegyelmedet ezekre a szükségünkre.
0: Forgive us for starting in the spirit.
1: Bocsásd meg, hogy szellemben kezdtük el.
0: And then trying to finish in the flesh.
1: És utána megpróbáljuk testben befejezni.
0: Many of us are weary of our own attempts.
1: Sokan már kimerültünk a saját erőfeszítéseinktől, próbáinktól.
0: Even the demands of ministry and of serving in the church make us weary.
1: Még az elhívásunk betöltése, a gyülekezeti szolgálat is kifáraszt minket.
0: But we come to you now.
1: De most hozzád jövünk.
0: Because you promised we could find rest.
1: Mert megígérted, hogy nyugalmat találunk.
0: I ask you for a deep rest to come into our souls.
1: Kérlek, hogy mély nyugalom jöjjön be most a lelkünkbe.
0: And we come to your throne of grace.
1: És a te kegyelmet trónjához jövünk.
0: And we ask you for ability to change.
1: És kérünk tőled képességet a változásra.
0: We ask you for ability to do all the things you've called us to do.
1: Kérünk képességet mindannak az elvégzésére, amire elhívtál minket.
0: We resurrect every prophetic promise.
1: Feltámasztunk minden proféta ígéretet.
0: And we know now that with you it is possible.
1: És tudjuk most, hogy veled ez lehetséges.
0: We believe in your ability.
1: Hiszünk a te képességedben.
0: And we cast away our trust in our own.
1: És elvetjük magunktól az önmagunkba vetett bizalmat.
0: I pray that you'd break the power of sin today.
1: Imádkozom, Atyám, hogy ma törd meg a bűn erejét.
0: Those who are trapped and are frustrated with sin.
1: Azok számára, akik a bűn csapdájában vergődnek és már teljesen frusztráltak, hogy nem sikerül.
0: I ask you to give us a new heart.
1: Kérlek, adj nekünk új szívet.
0: And a new spirit.
1: Új szellemet.
0: And I pray that you would cause us to walk in your law.
1: Imádkozunk, hogy tedd azt bennünk, hogy a te törvényed szerint tudjunk járni.
0: We release the tiredness and the effort to you.
1: Átadjuk neked a fáradtságunkat és az erőfeszítéseinket.
0: We ask you to allow us to step off the hamster wheel right now.
1: Kérünk, hogy segíts és add, hogy le tudjunk lépni a mókuskerékről most.
0: And we want to live our lives from now on.
1: És mostantól kezdve az életünket.
0: Trusting in your amazing grace.
1: Úgy akarjuk élni, hogy a te megdöbbentő kegyelmedben bízunk.
0: Give us more grace.
1: Adj nekünk több kegyelmet.
0: Multiply it.
1: Sokszorozd meg.
0: We ask you for great grace.
1: Nagy kegyelmet kérünk tőled.
0: I ask you for changed lives.
1: Kérünk megváltozott életeket.
0: And I pray that in this church and in the other churches represented here.
1: Imádkozom, hogy ebben a gyülekezetben és azokban a gyülekezetekben, ahonnan idejöttek emberek most.
0: That a fountain would appear.
1: Megjelenjen ez a kút.
0: Of abundant grace.
1: A bőséges kegyelem kútja.
0: And I pray that the word would go out.
1: És imádkozom, hogy terjedjen el a hír.
0: That there is power to change.
1: Hogy van erő a változáshoz.
0: And that God gives it free.
1: És Isten ingyen adja ezt.
0: And Father, we thank you for your grace.
1: Atyám, köszönjük a te kegyelmedet.
0: Thank you that you're treating us much different than we deserve.
1: Köszönöm, hogy egészen másként bánsz velünk, mint megérdemelnénk.
0: And our response is not going to be pride.
1: És erre mi nem büszkeséggel reagálunk.
0: Because we know that we're not doing this.
1: Mert tudjuk, hogy ezt nem mi csináljuk.
0: Our response is simply gratefulness.
1: Egyszerűen hálával válaszolunk erre.
0: Thank you for your grace.
1: Köszönjük a te kegyelmedet.
0: Just receive the grace of God.
1: Csak fogadjátok be Isten kegyelmét.
0: Receive the grace of God.
1: Fogadjátok el Isten kegyelmét.
2: Ez volt a Neked Szól.
3: Ez volt a Neked Szól.
2: Aktuális bibliai tanítások.
4: Aktuális bibliai tanítások.
3: Ez a Rádió Sansz.

A gyereknevelésről szeretnék egy-két dolgot, és a végén pedig ugye az, hogy a fegyelmezés ezen a területen, és ráállítani a gyerekeinket. A Darko a előttünk levő tanítás végén beszélt arról, ami én úgy gondolom az egyik legfontosabb, amikor a gyerekeinkről szó van, hogy ráállítsuk egy olyan generációs áldás pályára a gyerekeinket, ami meghatározza az ő, és meghatározza az ő leszármazottaiknak az életpályáját is. Ez egy feladatunk, mint szülőknek. És itt emberek gyakran arra gondolnak, hogy hát én nem tudok olyan családi házat, nem tudok annyi pénzt, örökséget adni, de nem is ezt kell, hanem egy olyan generációs áldás pályát kell fölállítani, fölismertetni, elindítani rajta, amin utána ő fog haladni, és tudod, amikor elmész erről az árnyékvilágról, ha addig nem jön vissza az Úr, akkor is tudod, hogy majd az ő fiai is, és az ő fiainak a fiai is azon az áldás, generációs áldáspályán fognak előbbre haladni. És sokkal könnyebb lesz már, előbbről fognak haladni, indulni, mint ahogy mi kezdtük valaha is. És azokat az áldásokat, amiket mi összeszedtünk, azokat nem visszük pusztán magunkkal a mennybe, hanem bele raktuk, bele plántáltuk, bele gyökeresztettük az életükbe, a zsigereikbe, a sejtjeikbe, és nem csak beléjük, hanem a előttük levő pályába is belekódoltuk. Proféciákkal, példákkal, kijelentésekkel. Ámen. Az egy nagyon fontos. A gyereknevelésről, amikor beszélünk, én úgy hiszem, hogy nagyon fontos, sok mindenről már, amiről most utoljára most lesz szó, már hangzottak el dolgok. Úgyhogy újból arra bátorítalak benneteket, hogy ami úgy látod, hogy ismert, akkor azt hagyd, hogy megerősítse az Úr, ami úgy látod, hogy nem ismert, legyél nyitott, hogy meggyőzzön felőle az ő beszédén keresztül. Tehát segíteni gyerekeinket, hogy megtalálják Istentől való és Istentől származó elhívásukat, és ráállítani őket az Atya szívében levő elhívás pályájukra. Ez egy nagyon fontos a gyereknevelésbe. Eljutatni egy gyereket arra, hogy 18-20-25 éves, az nem egy olyan nagy kunszt, ahhoz nem kell kereszténynek lenni. Ahhoz nem kell Krisztusinak lenni, de ahhoz kell, hogy egy olyan pályára állíts rá, ami meggyőződésed, és tudod, és ő is tudja, hogy ez Isten szívéből van egy pálya, és Istennek az akarata fog megvalósulni az életébe. A gyerekneveléssel kapcsolatban, ahogy engem, ahogy téged neveltek, az egy nagyon meghatározó dolog. Újból ide visszakanyarodunk, illetve innen indulunk ki, ez a kályha. Ugyanis a szüleinktől látott hibákat a legnehezebb elkerülnünk. Még a tudatos odaszánás és tudatos döntésünk mellett is erre kell nagyon odafigyelned. Nem akarok erről részletesen beszélni, volt erről szó. Néhány pontba összeszedtem a mondani valómat, 11 pontba az első következik. Hát csak, hogy tudjad, hogy mire számíthatsz. Tehát amikor már a tízesnél tartunk, akkor közel van az ebéd. Az sok, azt nem mondom meg. Tehát azt mondja, hogy először is meg kell nézni a legjobb mintát. Kolossze levélben van talán írva, hogy a Krisztusra nézve teremtett az Atya mindent. Tehát ő érte, ő benne, ő általa, őre ránézve teremtett mindent. Ebben nagyon sok minden benne van, de számomra van egy momentum, ami engem megragadott. Voltam egy időben
dolgozgattam, segítkeztem ilyen elektromos és kereskedelmi dolgokat egy fazekas műhelybe, és láttam, hogy a fazekas mester hogy dolgozik. Nagyon sokszor egy profi, amikor csinálja a mesterdarabot, nem is a készítendő dolgot nézi, hanem a mintát, amit kirakott oda elé. Én csodálkoztam, tehát nem azt nézi, hogy ő mit gyúr meg, húz föl a forgólapon, hanem a mintát nézi. És ahogy nézi a mintát, akkor úgy alakítja a kezével. Mert ő pontosan tudja, a látása az bemegy, és az akarata pedig befolyásolja a kezét. Ő nem a kezét nézi, hogy mit csináljon, hanem a mintát nézi. Számunkra a szülőség és gyereknevelésbe a legtökéletesebb minta, és jobbat nem találok, a mennyei atya. Ez azt jelenti, hogy ha valamit ebből meg tudunk érteni, többet, mint amit eddig értettünk e hétvége előtt, akkor azt mondom, hogy már volt értelme. És volt értelme még akkor is, hogyha nem tudom megjegyezni az összes 10 tanítást, az összes 10 tanításnak a 130 vagy 40 pontját, lehet. De hogyha valamit meg tudsz érteni, Istenből többet, meg tudok ismerni többet, az Atyából, hogy ő neki mi a terve, szándéka, mi van a szívébe, és ebből valami több belém jött. Teljesen mindegy, hogy mennyivel több. Ezt nem kell méricskélned, ezt nem tudod. De hogyha ezt el tudta Isten érni, hogy táguljon a látásom, táguljon ő belőle a befogadó készségem, képességem, akkor azt mondom, hogy érdemes volt, hasznos volt, hogy végigültél, végigkínlódtál a ülőgumókon, a lábad csomózódásain keresztül, stb. A gyomorkorgáson át, mindent érdemes volt. Istennek, mint atyának az a terve, és a családot azért találta ki itt a Földön, mert ez is valamilyen módon egy árnyék. Éppen tegnap éjjel beszélgettünk még a Dárkóval az árnyék dolgokról. Ez valami igazit, valami örökkévalót akar bemutatni. Amiben most nem megyünk bele, mert nem ez a témánk, de a család az, ami az Atya azért készített, hogy hosszú távon, generációkon keresztül áldást teljesedjen ki. Vagyis generációs áldásoknak a fészkeként, forrásaként és pályaállítójaként hozta létre, gondolta ki a családot. Hogy egy olyan eszköz legyen a család, amin keresztül generációs áldások indulnak el, és generációs áldások teljesednek meg. Hogyha belegondolsz, akkor az azt jelenti, hogy mi igazából nem a gyerekeinket kell, hogy neveljük, hanem mi felnőtteket akarunk nevelni. És következő generációkért nevelünk. Az unokáid, a dédunokáid miatt nevelsz. Nem az a cél, hogy elérjenek a gyerekek egy olyan kort, hogy majd kirepüljenek, hanem ennél sokkal messzebb és távlatibb a célunk. Azért alkotta az Atya a családot, hogy valahogy a növekedés, az éretté válásnak a helye legyen, ahol tud a szeretet, tud az Isten szíve szerint való megerősítés, a bátorítás, a buzdítás, a feddés, az intés, a helyreállítás helyet kapni, és egy krisztusi módon működni. Az előző órába, vagy 75 percben ugye volt szó a beszédről. Nekem a évek óta, ugye sokan mondják, hogy veszőparipám, de nekem nem veszőparipám, hanem kulcsfontosságú az a kijelentés, amit már évek óta nagyon sokszor előhozok, amit Pál apostol azt mond a korintusiakhoz írt második levelébe, a negyedik fejezetbe, ismeritek, ahol az egyik Zsoltárt idézi, hogy hittem, azért szóltam. Azt mondja, azért csinálom így, mert a hitnek ugyanaz a szelleme van meg bennünk, mint ami megvolt Dávidba, megvolt Ábrahámba, megvolt Jézusba, ami megvan Istenben. Tehát azért egy
kulcs dolog, hogy miket mondunk. Nem csak az a lényeg, hogy jó dolgokat mondjunk, hanem megtanuljam a hitemet kimondani. Megtanuljam a meggyőződéseimet kimondani. És nem akármilyen hitet és akármilyen meggyőződést beszélek én, hanem a hitemnek mi az alapja. Istennek a beszéde, Istennek az ígéretei. Én nekem nem a bárokat, nem a deket, nem a csakokat kell mondanom. Még akkor is, hogyha szembesülök az életembe, vagy szembesülök a más emberek életébe a dekkel, a csakokkal, meg a bárokkal, stb. Már érted, hogy nem a bár, vagy ha bár. Oké, jó van, köszi. Tehát akkor se ezekről fogok beszélni. Én akkor is a hitemet fogom kimondani. Ezt ugye mi gyakran csak a gyógyulással kapcsolatban szoktuk hangsúlyozni. De ez ne gondoljuk, hogy csak arra igaz, ez minden élethelyzetre, az életünk minden területére igaz. A gyereknevelésre is igaz. Tehát például, hogy egy gyerek tinédzser korba elmegy a világba, lázadó korszakba kerül, és akkor hát imádkozni kell, hogy visszakerüljön, visszatérjen az Úr útjára. Én nem hiszek ebbe. És nem hiszek abba se, hogy valaki odajön, majd megtudod te is, ha olyan idős lesz a gyereked. Nem tudom meg. Mert én nem ebbe hiszek. Nem ebbe gyakorlom a hitemet. És nem engedek erre szabadságot neki. Ezt nem törvénnyel, nem tekintéllyel, hanem a hitemmel. És szeretet által való cselekedetekkel egy más pályát, más medret szabok. Emlékeztek arra a történetre, amikor hol is volt, amikor az a három király, ki volt az a, és Akábnak a fia. Akábnak a fia elment háborúba a moábiták ellen. Nem biztos, hogy moábiták ellen. És akkor szólt a Júda királyának, és akkor utána még Edom királya is hozzájuk csatlakozott, és akkor elindultak a pusztán, már 7 napja bolyongtak, talán 2 királyok 3, vagy Krónika 3-ban van. Elindultak a pusztán, és 7 napja bolyongtak már, és ott voltak a szomjhalál küszöbén. És akkor ott bolyongtak a pusztába, és nem találták a megoldást, és akkor Isten prófétán keresztül szólt, és emlékeztek, hogy mit mondott? Azt mondta a próféta, hogy ássatok árkokat. Ássatok árkokat. És ott a pusztába, a sivatagba elkezdték az árkokat, a homokdűnéket ott ásni. És medret ástak. És tudod, mit csinált Isten? Betöltötte vízzel. A gyereknevelés az az, hogy ások egy medret, és hittel kimondok dolgokat, és beleállítom abba a mederbe, abba a pályába a gyereknek az életét. És Isten pedig gondoskodni fog, és eljuttatja Isten rajtad keresztül a gyerekedet arra, hogy ő is higgyen abba a pályába, mert már ő neki utána belülről fog fakadni az a meggyőződése, Istentől való kijelentés alapján, már nem a tekintélyed, vagy a neked való engedelmesség miatt, vagy a tőled való félelem miatt, hanem az atyával való szeretetteljes, bensőséges kapcsolatából fakadóan ő belülről fogja tudni, hogy az a pálya az én pályám. És ahogy elkezd indulni, elkezd menni azon, Isten betölti vízzel. Betölti élettel és egy kiteljesedésbe viszi. Tehát Isten tervezte a családot, és igazából ha belegondolsz, áldást osztani olyan ember tud, aki áldott. Így van? Tehát áldott felnőtt tud áldani gyereket is. Ezért egy kulcsfontosságú dolog, hogy mibe van a hited. Ha az én hitem abba van, hogy ilyen szerencsétlen életet én nem akarok a gyereknek, mint amilyen nekem van, ezért megáldalak téged, akkor egy nagy szerencsétlenséggel áldod meg. Mert az van.
Nekem, én nem vagyok szerencsétlen. Én áldott ember vagyok. Te nem attól vagy áldott ember, hogy hány szobás a lakásod. Nem attól vagy áldott ember, hogy mennyi van a bankszámládon. Nem attól vagy áldott ember, hogy mennyi a bejövő pénz, a bevételed havonta. Az áldás egészen más. És hogyha az áldásról elkezd a fogalmunk, a képünk változni, és el tudod azt hinni, hogy egy áldott ember vagyok, és áldással bocsátom útra a gyerekemet, akkor valóban áldott lesz. Mert akkor tudod, hogy mit tudsz adni neki át. Mert ez hit, szellemi valóság. Ahogy Isten arra készítette és tervezte a családot, hogy generációs áldásnak az eszközévé legyen, az ellenségnek is van terve. Az ellenségnek pedig pont az ellenkezője, a terve és a szándéka, célja, hogy a családokat arra használja ki, hogy generációs, familiáris, családi átkokat, öröklött, generációkon átöröklődött betegségeket, problémákat, megkötözöttségeket, akár félelmeket, vagy akár fizikai, vagy pszichikai, vagy szellemi visszamaradottságokat, korlátozottságokat örököljenek a gyerekek. Az ördögnek ez a célja. Az ördögnek ez a munkája. A gonosznak az a célja, hogy egyszerűen sérülésekkel, szégyenérzettel, félelmekkel, kudarcokkal nőjenek föl a gyerekek. Istennek az a célja, hogy és itt hadd tegyem zárójelbe. Én egyházi gimnáziumba érettségiztem. Ez 89 előtt kicsit más jelentett, mint a mostani érába. 77-ben érettségiztem, 73-tól 77-ig akkor más közeg volt. Más jelentett az, hogy katolikus gimnáziumba jártam. Más jelentett az emberek között, és a hozzám velem egykorúak között. Én a végén, én nem voltam még keresztény, de elhatároztam, ha én fölnövök, gyerekeim lesznek, soha nem fogom őket vallásos iskolába járatni. Soha nem fogom őket keresztény iskolába járatni. Soha. Eldöntöttem, és tudod miért? Mert azt láttam, hogy ott voltak egy réteg, egy bigott réteg, volt egy réteg, aki ilyen lázadós réteg, de a lázadós rétegnél azt láttam, hogy sokkal szélsőségesebben lázadtak, mikor kikerültek bizonyos korlátok közül, mint egy átlag normál világi. Akár szexuális, akár más szabadosság területén, drog területén, bármely területen. És akkor elhatároztam, hogy ha gyerekünk lesz, meg fogom tanítani a konfliktusokat időbe földolgozni, és meg fogom tanítani, hogy már akár óvodába, iskolába tanulja meg az identitását, megélni. Ne szégyelje azt. Ehhez pedig folyamatosan lépésről lépésre kapnia kell a befolyásokat, és meg kell tanítani, megélnie azt, hogy ő kicsoda. Tudjátok, miért mennek el sok keresztény család gyerekei a világba, tinédzserkorba? Mert nem akarják azt a pályát se fölvállalni, se élni, amit a szülők vagy a család tagjai értek. Viszont föl kell készíteni őket, hogy az ne szégyeljék azt. De ezt nem tudom másképp fölkészíteni, csak hogyha valamilyen módon beleviszem az atyával való közösségbe, kapcsolatba. És dolgozok azon, hogy a mennyei atyának a szeretete, természete valahogy rajtam keresztül tudjon működni. És hogyha hibázok, akkor ahogy elhangzott, merjem azt fölvállalni és korrigálni. Amen. Tehát az ördög mind gondolkozik? Azon gondolkozik, hogy hogyan tud olyan problémákat, megkötözöttségeket, akár gondolj bele gyűlöltségről, fájdalomról, félelemről, amin bele tud vinni egy otthonba, hogy olyan módon, hogy az a probléma, megkötözöttség már a következő generációnak is csomagja legyen,
Mert akkor eleve megoldott egy csomó problémát. Mármint őnek egy csomó kísértéssel nem kell gondolkodnia, dolgoznia, mert úgyis a generációs átok, a deformáltság már elvégzi a munkáját. Nem fognak hinni, nem fognak reménykedni, nem lesznek bátrak, nem lesznek kezdeményezők, nem lesz nekik reményük, nem lesz pozitív jövőképük. Az ördögnek ez a célja. És én úgy hiszem, hogy szülőként, ez a harmadik, szülőként nekünk nem csak lehetőségünk van, hanem felelősségünk egy döntést hozni, vajon milyen pályára állítjuk a gyerekeinket. A családunkat, vajon generációs áldás erőművé és forrássá tesszük, vagy pedig a családunkat egy generációs átok forrássá akarjuk tenni. Az a helyzet, hogy nincs más. Mit akarunk átadni és átörökíteni a gyerekeinken keresztül generációkon át? Áldást vagy átkot? Nincsen olyan, hogy semleges. Nincsen olyan, hogy majd, hát én úgy nevelem a gyerekemet, hogy megadom neki a szabadságot, hogy amikor majd eljut egy olyan korra, akkor dönts el, hogy hindu vallást akar, buddhista akar lenni, vagy akár iszlám követő, vagy akár nihilista, vagy akár alkoholista, vagy akármilyen ista. Nem. Újból odajuk adok ki, ez nem az Istentől kapott szabadsággal való élés. Az Istentől kapott szabadsággal való élés az, amivel kiválasztotta Isten Ábrahámot. Mivel választotta ki Isten? Miért választotta Ábrahámot az Úr? Mert tudom, azt mondta, tudom, hogy meg fogja parancsolni, és megtartatja az ő fiaival, és a fiainak fiaival is mindazt, amit én neki parancsoltam. Ez azt jelenti, hogy nem volt más lehetősége a gyerekének. Nem volt az unokájának sem más lehetősége. Ezzel lehet nem egyet érteni, de leszögeztük az előző tanítás végén egy közös imába, Darko vezetett bele, és tanúk vannak rá, hogy kimondtad, hogy Uram, minden egyes szavadat elhiszem. Ez benne van. Így van. Tehát az azt jelenti, hogy lehetséges olyan családot fölállítani, amely egy generációs áldást indít el. Még akkor is lehetséges, ezt kérdezed, hogyha az előttem levő generációs átkoknak a, nem csak a putonyait, hanem egész teher vagonjait, szerelvényeit szedték össze. Lehetséges. Lehetséges, mert Krisztusban meg lehet állítani a generációs átokvonalakat. Föl lehet abba szabadulni, ahogy azokból szabadulni, ahogy a Galata levél mondja a harmadik fejezet. Hogy Jézus Krisztus átokká és átkozottá lett, érted és értem. És azért, hogy megszabadítson a törvény minden átkától, hogy Ábrahám minden áldását örököljük. De ez nem megy automatikusan. Ehhez konkrétan adott dolgokba hitgyakorlás szükséges. Az áldáshoz is hitgyakorlás szükséges. Meg lehet szakítani, meg lehet törni generációs átörökített átkokat. És a gyereknevelés, ahogy beszéltem, nem rólunk szól, meg még csak nem is a gyerekeinkről szól, hanem a gyerekek fölnőtté válásáról, fölnőtt pályájáról és az utánuk lövő generációkról szól. A negyedik dolog, Isten két szülőre bízta a gyereknevelést. Mert nem úgy van, hogy, és még nem beszélünk elválásról, szétválásról, hanem együtt van a család, de az nevelje az asszony. Én keresem a pénzt, ő meg nevelje. Nem, két emberre bízta, egy apára, meg egy anyára bízta Isten a nevelést. Tudom, hogy komoly problémák vannak a társadalmunkban ez ügybe, mert például ugye a pán, tegnap erről már említettem szót, ugye az apa határozza meg, apa magja határozza meg fizikailag is a gyereknek a nemét. És én úgy hiszem, hogy ebbe is van
valami kijelentés, hogy az apától egyfajta identitás származik. Tehát nagyon szükséges az apa a gyereknek az életébe. És figyeld meg, hogy van külön egy életkor, amikor nagyon fontos, hogy ott legyen az apának a jelenléte. Ez a tinédzser, kamaszkor, kiskamaszkor. És figyeld meg, nézd meg a válásoknak a statisztikáit. Mikor történnek egy családba a legtöbb válás? Amikor az első gyerek eléri a kiskamaszkort, tinédzserkort. A legtöbb válás ekkor történik. Miért? Mert az ördög pontosan tudja. A gyerekek alól az identitásukat szedi ki. Ez világi statisztika, tehát ez nem, ne néz rám, ezt nem én találtam ki, ez hozzáférhető adat. Mert az ördög az szisztematikusan tervez, azért, hogy öljön, azért, hogy lopjon, azért, hogy pusztítson. Isten pedig szisztematikusan akar, hogy dolgozzunk vele együtt, hogy építsünk, hogy áldásba vigyünk. De ahhoz tisztába kell lenni az ördögnek a szándékaival. Tehát az apán keresztül Isten azt akarja, hogy az identitását és az Istentől való rendeltetését is megtalálja a gyerek, és fölismerje. Akár fiú, akár lány. Az apa hajtja tovább az elhívásának, az elhívása beteljesedésének az útján. Az állandóan előre hajtja, hogy betöltse, megfussa azt a pályát, ami az atyának a szívébe van. Természetesen én most általános dolgokról beszélek, ami túlnyomó többségben így működik. Nyilván vannak helyzetek, amikor a hangsúlyok eltolódnak, most így általánosságban. Azt mondja, hogy az apának van egy olyan felelősség vállalása a gyerekéért, a gyereke jövőjéért, ami nem tud letenni, akkor nem lenne apa. Gondoljatok csak bele, hogy a mennyei atya ebben is példát adott, hogy amikor egyszerűen a Ádám, Éva, az ember, az ő képmásai bűnt követett el, elszakadtak tőle, tudatosan függetlenné váltak, és egy ördögi sátáni befolyás alá kerültek. Az atya nem adta föl, ezt ő már pontosan előre tudta, és már mielőtt lett volna Ádám, már a megoldást is elkészítette a Krisztusban, amit gondosan elrejtett. Tehát erről az elrejtett krisztusi megoldásról az ördög se tudott, Lucifer se tudott. Valamit sejtett, mert ugye ez Izajásnál vagy Ezekielnél olvassuk, hogy azt mondta, hogy fölibük hágok a magas felhők a felhők fölé, a gyülekezet hegye fölé oda ülök a messze északra, és hasonló leszek a mindenhatóhoz. Emlékeztek erre? Vagy Izaiás 14, vagy Ezekiel 28 valamelyikben. Valamit sejtett, de nem látott pontosan. A gyülekezet hegye a Sion hegyét, és annak az első pozícióját, a Krisztusét sejtette. És ő azt vágyta, arra vágyott. És micsoda fantasztikus bölcsessége van Istennek, hogy az embert, a bukott embert, akit rávett az ördög, hogy ugyanabba a bűnbe belevitte, mint ami neki volt, a függetlenség, az Isten ellen való büszke gők, függetlenedés. Isten pont ezt használja a Krisztusban megváltott embert. Nem egyént, hanem a testületi Krisztust. Krisztus testét, az eklézsiát, aki mint miután mennyasszonyi pályát végigfutotta a bárány feleségével, a bárányjal együtt, beül oda a legtetejére, a Sion hegyére, és uralkodik, és azt fogja a Lucifert is a gehennába vinni. Fantasztikus bölcsessége van Istennek. És akkor azt mondja, hogy felelősségem van, mint apa,
És ebbe a felelősségvállalásba Isten már példát mutatott, példát adott akkor is, amikor látta, előre látta, hogy el fog bukni az ember. Te is nagyon jól tudod, mint szülő, hogy bizonyos dolgokban el fog bukni. És nem tudom megóvni, és bizonyos dolgoktól nem óvhatom meg. De föl kell tudnom készíteni. És föl kell készítenem. Ha bukik, mit csináljon? Hogy abból ki tudjon jönni jól? Ki lehet jönni egy bukásból jól? Igen, Isten kegyelméből. Kegyelemből. Kegyelemmel. Krisztusban ki lehet jönni? Nem jó a bukás. De mégis Isten föl tudja használni. És mint szülő, föl kell vállalni, föl kell venni azt a felelősséget, hogy nem engedem el a gyerekemet. Nem engedem bele akármilyen házasságba se a gyerekemet. Én emlékszem, amikor néhány évvel ezelőtt az Ellen prédikált a saját fiának a nősülésével kapcsolatba. Engem az nagyon megfogott, mert a fia hozzá akart menni, illetve el akart venni egy lányt, aki nem volt jó. Nem az Úrban való pálya volt, lett volna. Nem tudom, emlékeztek-e rá. És ő megmondta a fiának, hogy miért nem jó, Isten beszéde szerint. A fia mondta, de ő szereti. És azt mondta neki szemtől szembe, nem fogod elvenni feleségül, mert addig imádkozok, még meg nem szabadulsz tőle. És így is történt. És amikor megszabadult abból a kapcsolatból, akkor a fia megköszönte neki, most hát szolgálja az Urat, boldog házasságban, már gyerekeik vannak, már a gyerekei, már unokák is szolgálnak, de azért, mert nem engedte. Ne sajnáld meg, amikor a rosszat választaná, mert ő azt szeretné. Az egy dolog, hogy azt szeretné. Isten meg nem azt szeretné. Nem azért nem engedem, mert én a nemes pali vagyok, hanem azért nem engedem, mert felelős vagyok a gyerekemért, és félem Istent. És szeretem az Urat. És engedelmes vagyok Istennek, és szeretem a gyerekemet, és hitből, szeretetből és engedelmességből nem engedem. Ha kell, harcolok. A szabadságot bizonyos tekintetben nem tudom elvenni tőle, de nem fogja megcsinálni, mert harcolok és beleharcolom Istennek a terve szerinti pályába. Természetesen ezt nem tudom megfélemlítéssel, nem tudom csinálni törvényekkel, parancsokkal, hanem szellemi eszközökkel, áldásokkal, proféciákkal, szellemi harccal, könyörgéssel, imával. De ezt csinálnunk kell. Amen. Azt mondja, hogy sokszor úgy gondoljuk, hogy az életet adni, vagy az életadás az, hogy egy aktus. Nemszek egy gyereket, csinálok egy gyereket, és akkor rendben van. Vagy szülök egy gyereket, és rendben van. Az élet adása egy egész folyamat. Mert az élet az nem csak biológiai funkcionálás. Az élet maga Krisztus. És amit a Darko is mondott, lehet, hogy eljön az az idő a gyerekek életébe, amikor kirepülnek, és már a közvetlen felelősség, vagy befedező oltalmazás már nem tőlem kapja, mint szülőtől. De akkor is az életnek a forrása leszek számára. És Krisztus akkor is rajtam keresztül, ha déd vagy üknagypapa leszek, akkor is rajtad keresztül, vagy a feleségeden keresztül tud élet áradni bele. Nem magamhoz akarom, hanem a Krisztushoz, Isten pályájához akarom kötni. De figyeld meg, amikor ezt csinálod, akkor nem magadtól tolod el. Nem távolodik el, ne félj attól. Bárhova megy is el, Isten dolgait csinálva, nem fog eltávolodni tőled, ha az Úrnak a dolgai útjain marad, és az Úrnak a dolgait csinálja. Ne félj attól. Tehát például ott van a terhesség. Terhesség az alatt az apa mind gondolkozik. Máshogy gondolkodik, mint a feleség. Terhesség alatt az apa már azon gondolkozik, hogy
mi lesz, amikor megszületi, ezt csináljuk, azt csináljuk, már ezen, már a jövőn gondolkodik. Az anya a mostani dolgokon gondolkodik, hogy mi lesz a jó neki, mit csináljunk, hogy csináljunk, mert a testébe kap teret, és befolyásolja a gyerek légzését, emésztését, alvását, hogy mit eszik, mit iszik, stb. Tehát ott is a jövőről. Mert az apák tudják bátorítani a gyerekeket arra, a gyerekeiket, hogy túllépjenek a saját képességeik korlátain. Egyrészt meg kell találtatni velük, segíteni kell abba, hogy a képességeiket fölismerjék, a talentumaikat fölismerjék, de arra is meg kell tanítani őket, hogy túl tudnak lépni a saját képességeik korlátain. Természetesen hitáltal, kegyelemből, Krisztusban. Nem működik másképp. Tudod, az ördög ezért akarja elvonni az apákat a családoktól. Ha nincs elválás, akkor máshogy. A tévén keresztül, vagy olyan hobbin keresztül, hogy ne vegyen részt a gyerekeknek az életébe, nevelésébe. Ne engedjétek meg az ördögnek, hogy elvonjon, főleg amikor már elkezdenek a 8-10 évesek lenni. Égető szükségük van az apára. Égető szükségük van rá. Akkor ott van az anya. Gondoskodás, védelem, oltalom, érzelme. Van egy megtartó ereje az anyai szeretetnek. És akkor lehet azt mondani, hogy Isten, mivel atya, akkor az anyai szeretet az nem is Istenből való. Hát a Isten atya. Hím nem ő. Hogy van ez? Istenben benne van? Bizony, beszél a próféta arról, hogy úgy szereti, mint anya a gyermekét. Nem egyszer, nem kettő. Vigasztalja, mint anya a gyermekét. Bizony, nagyon sokszor van erről szó. Mert Isten az embert férfivá és nővé teremtette. Az ember a férfi és a nő. És benne van Istenbe mind a kettő szeretet. És az egyik fajtából a férfibe rakott többet, másik fajtából a nőbe rakott többet. De mind a kettőre szükségük van a gyerekeknek. Igazából az anya az apával hozza létre azt az életet, magába hordozza, ő hozza világra. Bármit tesz a terhesség alatt, a legapró dolgok is ugye befolyásolják, és ezt tudván tudja, befolyásolják a gyerekének az életét, jövőjét. És ezért vigyáz, oltalmazza. Igen. Fogantatástól kezdve életet rak bele, életet helyez bele, életet szól bele, ábrándozik, simogatja, dudorászik hozzá. Nem? Jó, énekel. Okay. De hogyha megnézed, nem csak fizikailag, de vagy érzelmileg, de szellemileg is bele van programozva egy anyába, hogy egyszerűen gondoskodjon. Szellemi, lelki, fizikai gondoskodás is valahogy benne van. Tehát általában a uzsonnás csomagot ki készíti el? A férfi nem tudná elkészíteni. Természetesen van, amikor el tudod készíteni. Jó, oké. De figyeld meg, egy anyai szereteten keresztül Isten az oltalmazást, a védelmet, a biztonságot, valahogy ezt tudja megosztani. Egy ilyen megtartó ereje van. Figyeld meg, hogy a gyereked, hogyha egészséges a mindkét szülővel a kapcsolat, akkor hol ide megy, hol oda megy. Nem azért, hogy korduljon, hanem
hogy jól érzi magát, bármelyikkel. Mert tudja, hogy egyiktől is mást kap, másiktól is más kap. És jót kap. Aztán ott van, hogy az ördög meg tudod, azon dolgozik, hogy az anyákat még kisgyerekkorba elszakítsa a gyerekektől. Tehát három nagy válós időszak van a házaspárok szétválásánál. Leggyakoribb, amikor a legidősebb gyerek, az a kiskamaszkorú, tinédzserkorú. A másik leggyakoribb, amikor a gyerekek ilyen kicsik. Nyilván ennek van egy csomó fiziológiai, pszichikai, stb. Oka, amire visszavezetik, de a gyökér probléma az mi? Hogy az ördög meg akarja fosztani a kisgyerekeket az anyai, oltalmazó, gondviselő, életadó szeretettől. Ne engedjük ezt. Tudom azt, hogy ott vannak a felemásigás dolgok. Ott vannak az elvált, egy szülőként gyerekeiket fölnevelő, és akkor két hetente láthatóságba, láthatásba élő szülők. Mit csinálnak azok a szülők? Igazából, még hogyha keresztény vagy, de két hetente látod a gyerekeidet, nem tudod fegyelmezni. Nevelni nem tudod. Az egy látogatás. Sajnos nem. Nincs rá lehetőség már a nevelésre. Befolyást tudok gyakorolni. És meg kell tenned mindent, hogyha ilyen helyzetben vagy, hogy ami még van lehetőség a gyereknek az életébe, hogy befolyásom legyen. Itt most a befolyásom az idézőjelbe. Tehát, hogy a Krisztusnak a befolyását növeljem. Istennek a tervét minél inkább előbbre tudjam vinni. De ne legyetek naívak. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy a gyerekek ezt nagyon ki tudják használni. Az ilyen két hetente, vagy akárhány hetente való látható szülőknél bedurcázik, akkor nem jövök legközelebb, hogyha bármibe helyreigazítást kapna. És akkor mi alakul ki? Hogy megpróbálnak állandóan két hetente a kedvükbe járni, és kényeztetni őket. Mert erre direkt rá is játszanak a gyerekek. Nagyon nem egyszerű és nehéz ez a helyzet, és nem akarok én ebbe bölcs lenni, majd megmondani a frankót, mert ahány gyerek, meg ahány szülő helyzet, annyiféle a megoldandó dolog, tudom. Kérni kell Istentől erre bölcsességet, kijelentést, és Isten a szelleme által fog vezetni. Következő. Ez egy nagyon lényeges, amiről Darko elkezdett már beszélni, hogy segítenünk kell megtalálni a gyerekeinkbe beleültetett talentumokat. És segítenünk kell kifejleszteni a bennük levő ajándékokat. A kérdésem az, le tudod-e írni? Ha most nem, akkor arra kérlek, hogy ülj le a házastársaddal. Ha külön vagytok már, akkor csináld meg egyedül. De a következő néhány napba, vagy egy héten egyszerűen próbáld megfogalmazni azt. És a megfogalmazásod akkor látod, hogy valós, ha le tudod azt írni. Ha nem tudod leírni, akkor meg se tudod fogalmazni. Mert sokan azt mondják, hogy végig gondolják, én tudom, akkor írd le. Le tudod-e írni, hogy milyen ajándékai, milyen Istentől kapott talentumai vannak a gyerekeidnek? Melyek azok a pozitív erősségei, amiben különb, mint más területeken, ami kiemelkedő, ami pozitívabb, amire oda kell figyelnem, hogy valóban az a terület legyen, ami bátorítást kapjon. Az a terület legyen, amire segítsek, hogy az kifejlődjön, kibomoljon. Itt megint egy óriási veszély van, hogy
vajon ilyenkor tudok-e tárgyilagos lenni, és tényleg azt a talentumot, ajándékot akarom-e fölismerni, amit Isten belerakott, vagy azt, amit én szeretnék. Nagyon becsületesnek kell lenni, ezért én ilyenkor azt szoktam tanácsolni, ha egyáltalán megkérdeznek a szülők, azt szoktuk tanácsolni, hogy beszéljenek más szülőkkel is. Beszéljenek tanárokkal. De olyanokkal, akik szeretik a gyereket. Akikről tudják, hogy szeretik és becsülik a gyereket. Ne kérdezz olyan tanártól, aki utálja. Én matematikából, fizikából a gimnáziumban végig ötös voltam, versenyeket nyertem. De utált a fizika matek tanárom. Ő volt a kollégium igazgató. Kirúgott a kollégiumból. Lázadó gyerek voltam. Én se szerettem. De nem jó, hogyha tőle kérdezném meg, hogy mi legyek. Mégis ő ránézve választottam a pályámat. Ahova mentem egyetemre, rosszul is döntöttem. Tehát nagyon fontos, hogy nem a bölcsesség és az értelem, az okosság számít elsősorban, hogy ilyenkor jól átlásd a helyzetet, hanem Istennek a atyai szeretete. És tudjátok, Istennek a szeretete nem csak keresztényeken keresztül tudám megnyilvánulni. 13 évvel ezelőtt elkerültem egy előtte teljes idejű szolgáló voltam, és akkor utána el kellett mennem világi munkahelyre dolgozni. És egy olyan főnököm lett, aki 2,5 évig volt főnököm, amikor vége volt ennek az időszaknak, én megköszöntem neki. Menet közben én nyilvánosan is megköszöntem a munkatársaimon, 120-valahány, közel 130-an voltak, és ott vezető lettem, én magam is, de megköszöntem 4 szem közt is annak az embernek. Nem volt keresztény, de rendkívül jó vezető volt. Rendkívül családcentrikus volt. Nem engedte meg a flörtöléseket a munkahelyen. Nagyon szigorú volt. Akit azt elküldte. És egy csomó dologban rendkívül konzervatív volt. Világi ember volt, nem volt keresztény. De nagyon sok minden dolgot egyszerűen jól csinált, mint vezető. És rajta keresztül egy csomó dolgot Isten tudott adni, meggyőződésem, az alatta levő beosztottjainak. Értékeket, látásokat, mintákat, pályákról, képet, életpályákról. Tehát például, hogyha természetes képességeit megnézed a gyereknek, vagy megnézed a személyiség vonásait, milyenek. Nem akarok most ebbe belemenni, nagyon sok jó könyv íródott ezzel kapcsolatban. Nézd meg az alkatát, a karakterét. Az is sok mindent elárul. És amikor nem olyan, mint én, nem olyan, mint a házastársam, az nem azt jelenti, hogy megvert az Isten vele. Hanem más. És meg kell azt látni, hogy mi az, ami Isten belerakott. Jó dolgokat, áldás, életcentrikus dolgokat, és segíteni kell abba, hogy az nőjön. Lehet, hogy alkalmazkodóbb, mint a többi. Lehet, hogy kitartóbb. Lehet, hogy jobban tud lelkesedni valamiért.
Lehet, hogy egyszerűen oda tudja aktívabban szánni valami dologra, valamilyen dologra magát. Vagy kíváncsibb típusú. Hogy megy, állandóan kérdez egy területen. Nem tudom. Le tudja kötni egy dologgal magát úgy, hogy elmegy az egész délutánja. És olvas. 2 éves. És olvas. Már úgy csinálja, meg van győződve arról. Nem tudja még csinálni. Vagy mit, most nyilván 2 éves korban azért még ezt nem lehet. Vagy egyszerűen tud koncentrálni dolgokra. Van türelme. Vagy nem tudom, vagy intenzíven képes úgy csinálni dolgokat, mint más nem. Van, aki úgy elmatott egy-egy feladaton aprólékosan, és végigcsinálja 3 óra alatt, de megcsinálja azt az egy elmosandó kávéscsészét. De remekül, csillog-villog. De... és utána gyönyörködik benne, és megmutatja, hogy milyen szép le. Van, aki pedig egyszerűen odaszállja magát, és 5 perc alatt megcsinálja az 25-öt. És ő meg abba gyönyörködik, hogy milyen gyors volt. És utána stb. Nem tudom. Van, aki az érzelmeit tudja nagyon jól kifejezni. Nem tudom. Vagy van, aki a fizikai dolgokba. Láttam a Facebookon az egyik őtöknek a kis gyerekét. A gyűrűn csinálja a szabályos bicskát. Tudod, így fejjel lefele, és akkor így. Hú, mondom, életemben nem tudtam megcsinálni. Az enyém mindig csukott volt, a budli bicska. Nem nyílt így ki. Tehát van, akinek meg mások az adottságai, mások a képességei, de erre oda kell figyelni. Van, aki egyszerűen tud rendszeresen, következetesen csinálni dolgokat. Ezek a természetes dolgok. De egy szülőnek felelősségünk az, hogy megnézzük, odafigyeljünk. Felelősségünk az, hogy fölismerjük. És segítsünk neki is, hogy ezt fölismerje. Mert van úgy, hogy elkezdjük megfogalmazni, segíteni, kihozjuk, és akkor amikor ezzel szembesül, azt mondja, hogy ezt nem szeretné. De van ilyen. Vagy pedig a másik terület a szellemi ajándékok, a szellemi talentumok. Ott a Róma 12-ben is van arról szó, hogy a segítő a segítésben intő, stb. Hittel csinálja. Tehát nem csak a 9 szellemi ajándékra gondolok, hanem ami Istentől a szellem által tud kifejlődni. Mert vannak belédültetett ajándékok. Vannak szerzett, menet közben szerzett ajándékok. És vannak olyan képességek, amelyek menet közben szerzel, vagy eleve kaptad, hanem úgy fejlődnek ki. Sokféle van. Ez egy komoly munka, még a mi életünkben is. A kérdésem az, akarod-e egyáltalán, vágysz-e arra? Akarom-e, vágyok-e arra, hogy a gyerekem megtalálja azt, amit Isten belerakott? De akkor, ha igen, akkor itt a második. Ahhoz nekem el kell köteleznem magam arra, hajlandó vagyok magammal kapcsolatban is ugyanezt a pályát megfutni. Mert ha magammal kapcsolatban nem veszem föl ennek a felelősségét, gondolod, hogy akkor képes leszel a gyereked életébe megcsinálni? Akkor az csak egy nagy próbálgatás, nagy kísérletezés lesz. Oda kell szánnom magamat. Mi a házasság előtt is igyekeztünk megfogalmazni saját magunkról is, meg megfogalmaztuk egymásról is, hogy milyen ajándékokat, természetes és szellemi képességeket látunk magunkba és a másikba. Hogy tisztában legyünk egymással. Mert lehet, hogy én úgy látom, hogy ő neki ilyenje van, ő meg úgy látja, hogy amolyanja van. Lehet, hogy én úgy látom, hogy nekem ilyen ajándékom van, ő meg lehet, hogy úgy látja, hogy amolyan ajándékom van.
Hát ezeket egyeztetni kell, de először saját magammal kapcsolatban erőfeszítéseket kell tennem, hogy a gyerekemmel kapcsolatban azokat megtaláljam. Amikor ezek megvannak, egyszerűen, ugye volt szó a szeretett nyelvről, ezzel is nagyon sok jó könyvek vannak, de ebbe is segíteni kell a gyerekünket, hogy ezt megtalálja. Megértse jobban saját magát. Miért vannak frusztráltabb helyzetei? Miért vannak sikeresebb helyzetei? Ugyanazt a szituációt egy más gyerek máshogy, érzelmileg máshogy dolgozza föl. Miért vajon? Ebben segítenünk kell, mint szülőknek. Következő pont, hogy mint szülők őrködünk, sáfárkodunk a gyerek életével kapcsolatban, de nem a miénk a gyerek. Ez is elhangzott. Istené, az Úré. Meg lett vásárolva. Úgyhogy amikor azt mondjuk, hogy a gyerekünk, igazából csak meg vagyunk bízva vele. És mint sáfároknak meg kell tanítanunk a gyerekünket a jó és rossz között való különbségtevése. Minden este imádkozom ezért. Minden este. Tehát több mint 16 éve. Minden este imádkozom ezért. Hogy jó és rossz között tudjon különbséget tenni. A szívébe, a lelki ismeretébe. A jót úgy lássa jónak, ahogy Isten. A rosszat úgy lássa rossznak, ahogy Isten. Nekünket, hogy ezt megtalálja. Megértse jobban saját magát. Miért vannak frusztráltabb helyzetei? Miért vannak sikeresebb helyzetei? Ugyanazt a szituációt egy más gyerek máshogy, érzelmileg máshogy dolgozza föl. Miért vajon? Ebben segítenünk kell, mint szülőknek. Következő pont, hogy mint szülők őrködünk, sáfárkodunk a gyerek életével kapcsolatban, de nem a miénk a gyerek. Ez is elhangzott. Istené, az Úré. Meg lett vásárolva. Úgyhogy amikor azt mondjuk, hogy a gyerekünk, igazából csak meg vagyunk bízva vele. És mint sáfároknak meg kell tanítanunk a gyerekünket a jó és rossz között való különbségtevése. Minden este imádkozom ezért. Minden este. Tehát több mint 16 éve. Minden este imádkozom ezért. Hogy jó és rossz között tudjon különbséget tenni. A szívébe, a lelki ismeretébe. A jót úgy lássa jónak, ahogy Isten. A rosszat úgy lássa rossznak, ahogy Isten.

0: Hitünk alapjai.
1: Hitünk alapjai.
0: Apostoli fundamentumok.
1: A Rádió Sansz műsorán.
2: A következő percekben házasság és gyereknevelés című tanítássorozat 10. részét hallhatjuk, melyben Nemes Pál tanít.

Ez is elhangzott. Istené, az Úré. Meg lett vásárolva. Úgyhogy amikor azt mondjuk, hogy a gyerekünk, igazából csak meg vagyunk bízva vele. És mint sáfároknak, meg kell tanítanunk a gyerekünket a jó és rossz között való különbségtevése. Minden este imádkozom ezért. Minden este. Tehát több mint 16 éve. Minden este imádkozom ezért. Hogy jó és rossz között tudjon különbséget tenni. A szívébe, a lelkiismeretébe. A jót úgy lássa jónak, ahogy Isten. A rosszat úgy lássa rossznak, ahogy Isten. És van úgy, hogy szól. Már nekem is. Hát igen, előfordul. Vagy nagyon sokat hallgatta a Bibliát. Most is minden nap általában két fejezetet este egyet, meg az étkezésnél, amikor. És ez akkor is felolvastuk, amikor nem értett úgymond semmit, megszületett. Kisbaba korától az ágyba. A szelleme az befogadó képes. Én nem az agyának mondom az Isten beszédét. Csak. Meg kell tanítani az Isten félelemre is. Nem tudom megtanítani jó és rossz között való különbségtevése, ha nincsen meg bennem erre a készség. Nem tudom megtanítani istenfélő életre, ha nincsen meg erre bennem a vágy, az odaszánás. Durvábban fogalmazva, ha nem félem én se Istent. Akkor tudom istenfélelemre tanítani, ha félem Istent. Azt mondja, hogy meg kell tanítanom az engedelmességre. Meg kell tanítanom a szeretetre. Stb. Volt már szó a határok fölállításáról. Igen. Vannak tilos dolgok, amik abszolút tilosak. Egyszerűen a bensejében előbb-utóbb ki kell alakuljon, hogy ő maga el tudja dönteni a jelenlétemtől, jelenlétettől függetlenül, hogy Istennek mi a kedves. Isten szerint mi a jó és mi a helyes. Ezt el kell érni. Következő terület, 7. Sok mindent, de egy szóval úgy is lehet mondani, hogy a teljes életemet bele kell fektetni a gyerekbe. Jézus azt mondta, hogy én és az Atya egy vagyunk. Én ő benne, és ő én bennem. Tehát az Atya bármilyen volt, mindene, ami volt, belerakta a fiúba. Jézus ezt úgy mondja, hogy ami az Atyáé, az mind az enyém. Tehát ez nem egy követelőzés, hanem ez egy atyai szívből való önközlés. Átadás. Be kell fektetni, és a legnagyobb befektetés a példaadás. Van, amikor egyszerűen fáradt vagy, van, amikor egyszerűen szabadságom lenne arra, hogy ezt csináljak, azt csináljak, ezt ne csináljak, azt ne csináljak, a gyerekem miatt nem csinálom. Vagy a gyerekem miatt megcsinálok bizonyos dolgot. Hogy lássom mintát. Mert amikor ő kirepül, akkor egy csomó dologról meg fog emlékezni. De leginkább nem arról, amit mondtunk neki, hanem amit látott. Így van. Tisztelni, áldani, bátorítani őt. Ezek is elhangzottak. Megerősíteni, előhívni belőlük a bennük levő ajándékot, építeni. Egy nagyon fontos dolog, hogy el tudjuk Krisztushoz vezetni őket. Ehhez tudni kell, hogy mint szülő, ugye a korintusi levél alapján

0: hitáltal üdvösségre tudom juttatni, amíg a tekintélyem alatt van. 1 Korintus 7 szerint. De ezt valamilyen módon meg kell azt oldani, hogy ez ne tekintélyből legyen, hanem a kegyelemnek egy életére vonatkozó, hogy mondjam, önálló működő forrása fakadjon föl benne. Mert én azt szeretném, és te is azt szeretnéd, ha nem vagy ott, ha nincs ott X vagy Y, akkor is ez a forrás működjön, és merítsen belőle. Ezért utána el kell segíteni a Szent Szellemmel való betöltekezésig is. Nem azért, hogy nyelveken szóljon valaki, nem azért, hogy bizonyos ajándékok működjenek az életébe, hanem azért, hogy ott legyen egy olyan forrás benne, amiből úgy tudjon meríteni, hogy egyrészt saját maga is tudjon tanácsot, vezetést, vigasztalást, bátorítást, örömöt, erőt, szeretetet venni, de ez ki is tudjon jönni belőle. Mert igazából akkor lesz sikerélménye a gyerekednek, amikor azt tapasztalja, hogy rajta keresztül is ugyanúgy tud működni Isten természet fölötti módon, mint a X nagy embereken, Pál apostolon, Péteren meg a többieken keresztül. A királyság táboroknak ez az egyik célja, amit nyáron csinálunk, a ifi és gyerek táborok. Hogy a természet fölöttit ne csak megtapasztalják, hanem átéljék a gyerekek azt, hogy rajtuk keresztül Isten ugyanolyan szuverén módon tud jeleket, csodákat és természet fölötti módokat megmutatni és csinálni, mint nagy szolgálókon keresztül. És amikor ezt valaki átéli, fiatal vagy gyerek, lehet, hogy a világ, vagy a barátok, vagy a környezet elviszi arra, mert a szülők mondjuk megengedik, de amikor már átélte a természet fölötti, az olyan nyomot hagy benne, ami meggyőződésem, hogy később vissza tudja vonni Istennek az útjába, útjára. Még egy dolog, amiben nagyon fontos, hogy odaszálljuk magunkat. Évekig imádkoztunk mi is azért, hogy legyen kijelentése Istenről, mint atyáról. Tehát például, hogy hallom és hallgatom, járok ima összejövetelekre, én is járok, házi csoportokba hallom és hallgatom, hogy hogyan imádkoznak az emberek. Nem azért, mert kíváncsi vagyok, hanem azért, mert hogy milyen képük van Istenről. Mert akkor nekem akként kell tanítani, és akként kell más-más legelő területekre vinni anyáját, mert más, hogyha úgy szólítom, hogy Istenem, meg más, ha úgy szólítom, hogy atyám. Milyen az Isten képem? Évekig imádkoztunk, hogy legyen kijelentése Istenről, mint atyáról. El kell érni azt is, nem csak Krisztushoz kell vezetni, nem csak üdvösségre, nem csak Szent Szellemmel való, most a csakot azt idézőjebben mondom, kell eljuttatni, hanem egy nagyon fontos, hogy az atyáról való szellemi kijelentése eljusson. Istenről, mint atyáról legyen egy képe. Következő 8. A nevelés célja, hogy Krisztus éljen benne. Mindenével, jellemével, karakterével, erejével, szeretetével, mindenével. Ehhez meg kell tanítani azt is, hogy meg tudja őrizni a szívét. Fiú-lány kapcsolatok, már korán el kell kezdeni, sajnos ebbe a világba már óvodáskorba. Ebbe a világba óvodáskorba el kell kezdeni erről. Beszélni, mert már van úgy, hogy első, másodikos általános iskolából ott lesmárolná a lány. Tehát olyan világban élünk. És tanítani kell a gyereket. És nem hunyhatom be a szememet. És nem mondhatom azt, hogy ó, hát mi keresztények vagyunk, nekünk ez nem probléma. És a nevelés az nem szabályok felállításáról szól, sokkal inkább kapcsolatokról. Mint maga a királyság is. Úgy tudok nevelni leginkább, és úgy tudsz Egy krisztusi nevelésbe részesíteni gyereket, hogyha megfelelő kapcsolatokba beleviszed. És megtanított kapcsolatokat, megfelelő kapcsolatokat kiépíteni, és a kapcsolatokban megmaradni, megtartani azt. Ezek a legfontosabbak. Ahogy egyre inkább kezd érettebbé válni egy gyerek, figyeld meg, a korlátokat annál inkább szélesíted. Az elején nagyon szűkek a korlátok. Miért? Mert nem engeded ezt se, meg azt se, mert tudna olyan dolgokat csinálni, ami komoly károkat okozna saját magába. Ahogy egyre több mindent sikerült megtanítani, egyre több mindenre sikerült nevelni őt, egyre inkább tudnak tágulni a határok, a mozgástere. Egyre több mindenben tud szabadon dönteni. Mert már egyre több mindenben tud különbséget tenni. És ahogy a felelősség a döntésének felelősségét képes fölvállalni, és a döntés képesség felelőssége növekszik, úgy a mozgástere is ennek mértékében tud növekedni. Ez mindenben igaz. Nem adsz oda egy elsős gyereknek egy 5000 forintos zseppénznek. Mert hazajön egy szatyor nyalókával. Ha hazajön a nyalókával. És akkor a butikosnak adtál 5000 forintot. Ennyi, de abból, ja. Tudod, ahogy egyre inkább a külső, a döntéseinek felelősségét, ahogy egyre inkább képes átlátni, fölvállalni, és azzal élni, egyre inkább a külső törvények, vagy a külső parancsok általi korlátok belső szívbe írt törvényekké válnak, amit nem te parancsolsz, hanem Isten már beírja a szívébe a szellem által. És belülről tudja. Belülről tudja eldönteni, hogy mi a jó és mi a rossz. És ez jó. A nevelés az nem szabad, hogy manipulálás legyen. Nem szabad, hogy leurolás, megszégyenés vagy megfélemlítés legyen. És akkor van egy terület, amire muszáj odajukadjunk, a fegyelmezés. Intés, fenyítés, dorgálás. A fegyelmezés alapja az Istennek a személye. Istennek a tekintélye, Istennek a beszéde, értékrendje, Istennek a szeretete. És figyeld meg, a fegyelmezéshez attól van hatalmunk és tekintélyünk, hogy Isten alárendelt életet élünk. Ettől van legális tekintélyünk és hatalmunk. Ez egy nagyon fontos. És ahogy látják a gyerekeink, hogy engedelmességben járunk Isten felé, Isten beszéde felé, vagy Istentől származott, átruházott tekintélyeknek is engedelmességben járunk, ezt látják, ők is örömmel alárendelik magukat. Nem kérdés akkor. A probléma akkor van, hogyha azt látják, hogy én nem tudom ezt megcsinálni. Akkor probléma van. Ugye a fegyelmezéshez szükséges először is a szeretet. Szükséges a hit, az engedelmesség, odafigyelés, türelem, idő. És az időt aláhúzom még egyszer. Zsidó 12:10. Földi apáink rövid ideig fegyelmeztek, fenyítettek bennünket, ahogy nekik tetszett. Isten azonban a mi érdekünkben fegyelmezés nevel. Azért teszi ezt, hogy a szentségében részesüljünk, hogy olyanok legyünk, mint ő. Emlékszel-e arra, amikor először kaptál otthon fenyítést? Én először emlékszem apám első pofonjára. Én elmondtam, nem akarok, az a karácsonyfás, fenyőfás dolog. Megtaláltuk a padláson a széna mögött a karácsonyfát. Ugye nekünk azt mondták, hogy az angyalka hozza. És akkor kisebbik bátyámmal azt mondtuk, hogy hát ha eldugjuk, megtalálja-e az angyal. És akkor levittük a padlásról, és bevittük a szalmak, az a belsejébe közepén vágtunk egy nagy lyukat, és oda bevittük. Ha ott is megtalálja, akkor frankó. Igen, de a nagyobbik bátyám látta. Ez csak később derült ki. Eljött a karácsony napja, és akkor ebéd előtt volt ez, és akkor apám kihív bennünket a fészerbe. És akkor megkérdezte, hogy láttuk-e a fenyőfát. Milyen fenyőfát? És akkor apám egy magas ember. Tehát nagy, magas ember. Nagy, hatalmas, nagy tenyerével. És akkor megkérdezte még egyszer, hogy nem láttátok a fenyőfát? Nem találkoztatok vele? Nem, a fenyőfá. Nem járt erre fenyőfa. És kaptam egy hatalmas nagy pofont. És akkor nem várta meg tovább. Most azt mondta, most gondolkozzatok, mindjárt visszajövök, és mondjátok el még egyszer a kérdésre a választ. És akkor kiment, nem sokára visszajött, persze ott sírtunk, réttünk, és akkor mondta, hogy na, láttátok-e a fenyőfát? Láttuk. És akkor azt mondta, hogy soha többet nem szeretne, hogy hazudjunk. Emlékszem erre, a nagy pofon volt. És azt gondolod, hogy brutális lehet, de muszáj volt. Azt mondja, hogy azért fegyelmez, azért int, hogy a szentségéből részesedjünk, hogy olyanok legyünk, mint ő. Nem lehet kikerülni ezt egyikünknek se. Se azt, hogy részesedjünk belőle. Ha ezt a szüleink elmulasztották, akkor szeretném nekek elmondani, nincs késő. Itt vagyunk mi pásztorok. De Isten felhasználja, tetszik vagy nem tetszik, felhasználja ebben a férjedet is, a feleségedet is. És felhasználja házi csoportvezetődet, felhasználja a gyülekezetvezetőt is. És ez nem csapás, higgyétek el, ez áldás. Neked. Ahogy elmondta a Steve tegnap, nem egy nagy öröm megverni a gyereket. De muszáj, néha. Zsidó 12:7. Fogadjátok el, vessétek alá magatokat a fegyelmezésnek és fenyítésnek, tekintsétek ezt a mennyei édesapátoktól jövő megfegyelmezésnek, mert ez azt bizonyítja, hogy Isten úgy bánik veletek, mint fiaival, hiszen minden fiút megfenyít az apja. Ez igaz. Ha nem voltál megfenyítve, akkor nem vagy apa. Vagyis nem vagy fiú. Igen. De akkor nem tudsz nevelni se. Annyira elhumanizálódott, jól mondom. Annyira humanistává vált a társadalmunk, hogy az tragédia. Más testvérek, más a gyerekverés, meg más a fegyelmezés. A fegyelmezés a tetteinkért való felelősségvállalás. Meg kell tanítani, hogy a tetteinek van következménye. És meg kell tanítani a szeretetből való engedelmességre. János 14:15-ben Jézus azt mondja, ha engem szerettek, a parancsaimat megtartjátok. Nem mondhatom azt, hogy szeretem az Urat, ha nem tartom meg az ő parancsait. Természetesen nem lehet kikerülni más területeket sem, nem lehet haragból, indulatból. Amiben a fegyelmezésnek kell történnie, megbocsátás, elfogadó szeretet. A fegyelmezésnek megtérést, megváltozást kell eredményeznie. Addig kell ezt csinálni valamilyen módon, különböző utakat, módokat találni, hogy nem éred el a megtérést és a megváltozást. Nem elég, hogy sajnálja. Nem elég. Nem elég pusztán egy külsőséges változásba bekényszeríteni, hanem a motivumaiban, a szívében, a gondolkozásmódjában kell elérni a változást. A fegyelmezésnek különböző szintjei vannak, Ellen erről tanított, erre nem akarok belemenni a 12.5.6-ban. Csak fölolvasom. Elfeledkeztetek-e az intésről, amely nektek, mint fiaknak szól? Fiam, nevezd meg az Úrnak fenyítését. Se meg ne lankadj, ha ő dorgál téged. Mert akit szeret az Úr, megdorgálja, és megostoroz mindenkit, akit fiává fogad. Itt olyan szintek vannak, amiket az a helyzet, hogy a harmadikat jobb, hogyha nem ízleli meg egyik se. Az már egy ördögi befolyásnak való ostorozás, korbácsolás, átengedés. Jobb, hogyha nem. A János 19.1-be fordul elől még egyszer ez a görög szó, amikor Jézust megkorbácsolták. Sehol máshol nem. Ez a két hely, ahol előfordul az Új Szövetségbe. És nem akarok a tartalmába belemenni. Csak most felolvasok néhány Biblia verset. És szeretném, hogyha megkapjátok úgyis a jegyzetet, mert most már kész van, tehát ez most hamar véglegesedik. A maga álnokság, példabeszédek 5.22-23. A maga álnokságai fogják meg az istentelent, és a saját bűnének köteleivel kötözik meg. Meghal fenyíték híján, és bolondságának sokossága miatt támolyog. Tudod, miért hal meg? És itt szellemi dolgokról van szó. A fenyítés miatt. Tudod, hogy miért megy el sok hívő családból gyerek a világba? A fenyítés híjával. Híjából. Híja miatt. Hiánya miatt. Ezért. Példabeszédek 10.17. A bölcsesség megőrzőnek új élete van. A fenyítéket elhagyó pedig tévelyeg. Szeretnéd azt, hogy a gyereked bolyongjon, mint egy vak, egész életébe tapogatózon? Nem szeretnéd. Ha nem szeretnéd azt, hogy egész életébe tévelyegen, akkor a fenyítést azt be kell tervezned. Ha nem adódik magától, meg kell keresnem a helyet. Erről is beszél a Biblia. Példabeszédek 13.18. Szegénység és gyalázat éri azt, aki megveti a fenyítést. Tehát meg kell azt nézni, hogy a mi családunk, ha családi, familiáris generációs szegénységről van szó, farokságról van szó, akkor vajon mi annak a gyökere? Meg kell nézni akkor a családunkba fölfele, hogy a fenyítés hogyan működött. Igazságban, krisztusi módon vagy nem, ha nem, akkor egy új kezdetet kell nyitni, és meg kell ezt tanulni. Példabeszédek 13.24. Aki megtartóztatja a veszélyét, az a saját gyerekét gyűlöli. Aki pedig szereti a gyerekét, megkeresi őt fenyítékkel. Van úgy, hogy volt úgy, hogy Kati mondjuk panaszkodott, hogy ez vagy az a probléma van, hogy hát fenekeljem el a gyereket. Akkor már ugye hát nem 2-3 éves volt, hanem több, és mondtam, hogy jó, csak az okot találjam, tehát hogy lássam. És megtaláltuk az okot, kivártam. Kivártam, de mondtam, és elmondtam, leültem, és elmondtam, hogy azért csinálom, mert szeretem. Azért csinálom, mert szeretem az Urat. engedelmeskedek neki, és azért csinálom, mert hiszek Isten beszédébe, hogy amikor elfenekelem, akkor ez ő benne egy olyan jó gyümölcsöt fog eredményezni, amiért hálás lesz. El szeretném azt is mondani, hogy sokszor egy-egy rácsapással rosszabbat csinálsz, mint ha elfenekelnéd rendesen. Isten úgy csinálta ezt itt hátul, hogy sok mindent kibír. Higgyétek el, rácsapsz a gyerekre, az nem ér semmit. Legyen kevés, de emlékezetes. Ha holnap nem emlékezik arra a fenekelésre, akkor nem érted el a célodat. Nem kell neked minden nap megverned, meg minden héten megverned. De ha nem emlékezik rá egy hét múlva, akkor nem érted el a célodat. Gábor, emlékszel, nem kell mondani, hogy mikor. Emlékszel, hogy mikor lettél utoljára elfenekelve? Nem kell mondani. Igen. Emlékszik rá, hogy mikor. Példabeszédek 19:17. Fenyítsd meg a te fiadat, mert még van remény felőle. De annyira ne fenyítsd meg, hogy megöld. Tehát Isten szab határokat. Példabeszédek 22:15. A gyermek elméjéhez van kötve a bolondság, az ostobaság. De a fenyítés veszélye messze előzi ő tőle azt. Jobb, ha nem kézzel csinálod. A kezet Isten arra tett, arra alkotta, hogy áldjunk vele. Én nem kézzel csináltam, soha. Vagy vesszővel, vagy fakanállal, vagy dobverővel. És nem úgy, hogy ruhán keresztül, ruha le, gatya le, fölfektetni a térdemnek, Katit megkértem, menjen ki. És nem jó érzés, hidd el, nekem se jó érzés. De nem kellett sokszor csinálni. És itt nagyon, testvérek, szülő, példabeszédek 23:13. Ne sajnáld megfenyíteni a gyerekedet. Legtöbb szülő ezzel csinálja a legnagyobb bajt, hogy megsajnálod. Ne sajnáld megfenyíteni a gyerekedet, nem hal bele, ha megvered bottal. Ez így van szó szerint. Ne sajnáld megfenyíteni a gyerekedet, mert nem hal bele úgyse. De tudod, azt mondja a példabeszédek 29:15, a vesző és a dorgálás bölcsességet ad. És a 29:17 azt mondja, fenyítsd meg a te fiadat, és békességet hoz az neki. Tudod, amikor megvan minden egyes ilyen zsidókhoz írt levélben is azt mondja, hogy de utóbb a békességnek, igazságnak békességes gyümölcsével fizet azoknak, akik általa gyakoroltatnak. Amen. Erre szeretnélek kérni benneteket, hogy ne sajnáljátok meg, mert ez egy manipuláló eszköz lehet a gyerek életébe. Én is azzal szeretném befejezni, amivel elkezdtem, amivel Darko is befejezte. Legyen egy eltökéltség, elkötelezés arra, ami rajtunk áll. Törjünk meg, állítsunk stoppot minden családi, generációs, familiáris átokvonalnak. A Krisztusban aktív hitgyakorlással. Ugyanakkor nyissunk Krisztusban hitáltal, profétálással, áldásmondással és példaadással egy új generációs, családi, familiáris áldásvonalat. És állítsuk rá a gyerekeinket erre. Amen. Mennyei Atyám, hálát adok neked, és köszönöm a te szeretetedet a házasságról, a gyereknevelésről, a szülőségről, és minden másról. De most ezekről beszéltünk. Sok minden elhangzott. Tudom, hogy az agyamban van még üres hely. És lehet, hogy nem fért oda be. Lehet, hogy nem emlékszem rá. De a szívemmel azt mondom, befogadom ezeket. Az egészet, ami elhangzott tegnap előtt és a mai napon. És segítségül hívlak. Segíts meg, Jézus Krisztus! Mennyei édesatyám! Kedves Szent Szellem! Szükségem van rád, hogy megfussam azt a pályát, amit te terveztél. Segíts meg abban, hogy tudjak olyan szülő lenni, hogy ráállítsam a gyerekeinket arra a pályára, amit te terveztél nekik. Egy generációs, nemzedékeken átívelő áldáspályára. A Jézus nevében. Amen.
1: Elhangzott Házasság és gyereknevelés című tanítássorozat 10. része, melyben Nemes Pált hallottuk.
2: Ez volt a Hitünk Alapjai.
3: Hitünk Alapjai.
2: Apostoli fundamentumok.
3: A Rádió Sansz műsorán.

0: Növekedjünk hitben.
1: Növekedjünk hitben.
0: Felnőtté válás Krisztusban.
1: Felnőtté válás Krisztusban.
0: Ez a Rádió Sansz.
2: Ez a Rádió Sansz.
3: A következő percekben Barry Whistler felkészülésünk a háborúban való részvételre című tanítását hallhatjuk.
4: Tehát ahogy tavaly, most is megkértek, hogy beszéljek gyorsan.
5: And I know that's a problem for translators.
4: Tudom, hogy a tolmácsoknak ez gondot jelent.
5: Maybe not for Gerhard.
4: Gerhardnak talán nem jelent gondot.
5: But those working in the booths were having difficulty finding the text that I was giving.
4: Azoknak, akik a fülkékben fordítanak.

0: Növekedjünk hitben.
1: Növekedjünk hitben.
0: Felnőtté válás Krisztusban.
1: Felnőtté válás Krisztusban.
0: Ez a Rádió Sansz.
2: Ez a Rádió Sansz.
3: A következő percekben Barry Whistler felkészülésünk a háborúban való részvételre című tanítását hallhatjuk.
4: Tehát ahogy tavaly, most is megkértek, hogy beszéljek gyorsan.
5: And I know that's a problem for translators.
4: Tudom, hogy a tolmácsoknak ez gondot jelent.
5: Maybe not for Gerhard.
4: Gerhardnak talán nem jelent gondot.
5: But those working in the booths were having difficulty finding the text that I was giving.

0: Rádiósan.
1: Felnőtté válás Krisztusban.
2: Ez a Rádiósan.
3: Ez a Rádiósan.
4: A következő percekben Barry Whistler felkészülésünk a háborúban való részvételre című tanítását hallhatjuk.
5: Tehát ahogy tavaly, most is megkértek, hogy beszéljek gyorsan.
6: And I know that's a problem for translators.
5: Tudom, hogy a tolmácsoknak ez gondot jelent.
6: Maybe not for Gerhard.
5: Gerhardnak talán nem jelent gondot.
6: But those working in the booths were having difficulty finding the text that I was giving.
5: Azoknak, akik a fülkékben fordítanak, nehézséget okozott minden bibliáját megtalálni gyorsan, amit felolvastam.
6: Last session I did try to cover the whole Bible in 1 hour and I
5: az előző tanításomban megpróbáltam egy óra alatt az egész Bibliát átvenni, és még így is rövidítettem azon, amit
6: if
5: mondani
6: like,
5: akartam.
6: I work from a full manuscript and if you want notes, I've given them to Steve and some others.
5: Én egy jegyzetből dolgozom, és Steve-nek és másoknak odaadtam, tehát hogyha szeretnétek ezt, akkor lehet.
6: So you're welcome to have the text.
5: Úgyhogy nyugodtan megkaphatjátok a bibliai idézeteket.
6: All available free on the internet.
5: A interneten minden otthon elprédikált üzenetem elérhető ingyen. Letölthető interneten.
6: So what I covered Wednesday was a,
5: amiről szerdán beszéltem, az a szent, háborúról volt szó, és Istenről, mint harcosról.
6: And we ended talking about Christ's victory.
5: És végül Krisztus győzelméről beszéltünk.
6: Which we share in.
5: Amiben osztozunk vele.
6: We share in his victory. Today I will talk a little bit about what we do to prepare and engage in war.
5: Ma egy kicsit arról fogok beszélni, hogy mi mit tehetünk azért, hogy felkészüljünk a háborúban való részvételre.
6: Because there's a little bit more involved than just showing up to the battle.
5: Mert nem elég megjelenni harctéren, tehát kicsit több kell hozzá.
6: Did many of you watch the Olympics on television?
5: Sokan néztétek az olimpiát a tévében?
6: I enjoyed them and I enjoy watching winners win.
5: Én nagyon szeretem nézni a győzteseket, amikor győznek.
6: I'm inspired by their discipline and
5: nagyon
6: the regimen that they go through.
5: A fegyelmük és az, hogy mi mindent végig csinálnak azért, hogy felkészüljenek.
6: And, I don't think I'll be entering the Olympics next time.
5: Én azt gondolom, hogy a következő olimpiára se nevezek be.
6: But I'm inspired by their discipline.
5: De nagyon inspirál engem az a fegyelem, amit ezek a sportolók tanúsítanak. A győztesek
6: first learn to think like a winner.
5: Először is megtanulnak győztesként gondolkodni.
6: And then they have to learn to do things
5: utána
6: that winners
5: meg kell tanulniuk tenni azokat a dolgokat, amiket a győztesek tesznek azért, hogy győzzenek.
6: And training for war
5: a háborúra való kiképzés, ami világunkban hasonlít az atlétikához.
6: In fact, Paul uses athletic metaphors many times.
5: Igazából Pál nagyon sokszor használ atlétikai hasonlatokat.
6: You know that Jesus was a winner?
5: Tudtátok, hogy Jézus is győztes volt?
6: And because Jesus is inside of us,
5: és
6: we too are destined to be winners.
5: Jézus bennünk él, nekünk is az a rendeltetésünk, hogy győztesek legyünk.
6: The Bible calls Jesus a champion.
5: A Biblia Jézust bajnoknak hívja.
6: In Isaiah chapter 19:20, it says it will become a sign and a witness to the Lord of hosts in the land of Egypt.
5: Az azt mondja, hogy
6: for they will cry to the Lord because of oppressors.
5: És lesz jegyül és bizonyságul a seregek urának Egyiptom földjén, hogyha kiáltanak az Úrhoz a gyomorgatók előtt, hogy küldjön nekik megtartót és fejedelmet,
6: again,
5: és őket megszabadítsa
6: itt
5: a, tehát nyugaton a bűnbocsánatra
6: koncentrálunk.
5: Az első gyülekezet Krisztusra, mint győztesre koncentrált. Tehát ennek a versnek a végén az egyik szó a bajnok angolban. És nekünk is
6: along with Christ
5: magunkra úgy kell gondolnunk, mint akik Krisztussal vagyunk, és győztesek vagyunk. Ez az
6: Jeremiás
5: 20:19-ben
6: it says, but the Lord is with me like
5: mondja,
6: a great champion.
5: De az Úr velem van, mint nagy bajnok.
6: So to our enemies,
5: tehát az ellenségeink számára, vagy szempontjából ő egy retteget bajnok.
6: Because he is with us.

0: Mert velünk van.
1: It says, therefore my persecutors will stumble and not prevail.
0: Az én üldözőim elbotlanak és nem diadalmaskodnak.
1: We must learn how to be prevailing believers.
0: Meg kell tanulnunk győztes, felülkerekedő hívőknek lenni.
1: And we must build prevailing churches.
0: És felülkerekedő gyülekezeteket kell építeni.
1: We cannot have a mentality that we hang on in our small remnant until Jesus comes.
0: Nem szabad úgy gondolkodnunk, hogy mi a kis maradék, majd úgy el leszünk, amíg Jézus visszajön.
1: Christianity is destined to prevail.
0: A kereszténységnek az a rendeltetése, hogy győzedelmeskedjen a földön.
1: And it says then,
0: that
1: the enemies will be utterly ashamed because they have failed.
0: Ellenség teljesen megszégyenül azért, mert kudarcot vallott.
1: Our enemies will fail.
0: Az ellenségeink valóban elbuknak.
1: We will win.
0: És mi győzni fogunk.
1: And it says with everlasting disgrace that will never be forgotten.
0: Hogy örökké való gyalázatuk lesz, ami soha nem felejtődik
1: el. So we have a dread champion that will
0: make sure that we prevail. Tehát van egy retteget bajnokunk, aki gondoskodik arról, hogy felülkerekedjünk.
1: And we must think and act as winners.
0: És győztesként kell gondolkodnunk és cselekednünk.
1: And we will conquer.
0: És akkor hódítók leszünk.
1: We have setbacks.
0: Vannak visszaeséseink.
1: But for us, all losses are temporary.
0: De számunkra minden veszteség csak ideiglenes.
1: So that doesn't mean that there is not discipline involved.
0: Ez nem azt jelenti, hogy nem kell fegyelmezetnek lennünk.
1: But as leaders, we must begin having a positive, triumphant level of faith.
0: El kell kezdenünk egy diadalmas, győztes hit szintet elérni.
1: And we must impart that to our people.
0: És ezt át kell adnunk a gyülekezeti tagjainknak is.
1: When we spend our days complaining about how the devil is attacking us.
0: Amikor a napjainkat azzal töltjük, hogy panaszkodunk az ördög támadásai miatt.
1: We must be careful that we don't communicate to our people that we are in danger of losing.
0: Hogy az embereinknek ne azt kommunikáljuk, hogy fennáll a veszély, hogy veszítünk.
1: We can't focus on the enemy's setbacks because it demoralizes the troops.
0: Nem koncentrálhatunk az ellenség visszaütéseire, mert ez demoralizálja a csapatokat.
1: Any general must communicate to his troops in a way that they believe we can win the war.
0: Minden tábornoknak úgy kell kommunikálni a katonáknak, hogy azok higgyék, hogy megnyerik a háborút.
1: So before I get into some practical things, let me just give you four
0: things that must happen first. Négy olyan dologról említést tenni, aminek előzőleg meg kell történni.
1: First, victory must be believed.
0: Hinnünk kell a győzelemben.
1: We can never live above the level of our belief.
0: Soha nem tudunk a hitünk szintje fölött élni.
1: War is a matter of faith.
0: A háború hit dolga.
1: Faith comes by hearing the word.
0: A hitet pedig az Isten szavának hallásából.
1: Your people need more than your subjective things that God gives you. They need to know the word of God.
0: Mint hogy a te szubjektív elképzeléseidet elmond nekik, Isten beszédét kell ismerniük és hallaniuk.
1: So we win first by learning to think God's thoughts after him.
0: Tehát először is úgy tanulunk meggyőzni, hogy megtanuljuk Isten gondolatait gondolni ő utána.
1: And that makes us think as a winner.
0: Emiatt elkezdünk győztesként gondolkodni.
1: Some forms of end times teachings.
0: Vannak olyan utolsó időkről szóló tanítások.
1: I believe they demoralize the people.
0: Amelyekről én azt gondolom, hogy elcsüggesztik az embereket.
1: And they train us that we should hang on and protect our children and just sort
0: minket,
1: of keep ourselves from
0: ki,
1: all the evil that's around us.
0: Védjük a gyerekeinket és valahogy tartsuk magunkat távol mindattól a gonoszságtól, ami körülvesz minket.
1: When actually the church is to be the victorious army on the earth.
0: A földön működő győztes hadseregnek kell lennie.
1: The Bible says that the kingdom of God will never cease to expand.
0: Folyamatosan és állandóan terjedni, növekedni fog. És ez nem
1: my Bible says that the yeast will continue to work until the whole lump is affected.
0: Hogy addig hat a kovász, amíg az egész tésztát meg nem keleszti.
1: And my Bible says that the little mustard seed becomes the biggest tree in the garden.
0: Kis mustármagból nő ki a legnagyobb fa a kertben.
1: So our people must be convinced that we are and will be the winning army.
0: Meggyőződöttnek kell lennünk arról, hogy mi vagyunk és mi is leszünk a győztes hadsereg.
1: Without enough of emphasis on the victory of Christ, we can become overcome by negative emotions that dominate our lives.
0: Jézus győzelmét, akkor legyőzhetnek minket azok a negatív érzelmek, amelyek az életünkben vannak.
1: And maybe you all have this position, but you need to communicate that and train your people.
0: Lehet, hogy ti mindannyian ebben a pozitív hozzáállásban vagytok, de ezt kell kommunikálnotok, erre kell tanítanotok az embereiteket.
1: Number two, victory must be declared.
0: Ki kell nyilvánítani a győzelmet.
1: Now, in a political election, usually a party will not declare a win until they're certain that they have the win.
0: Általában a pártok nem jelentik ki magukról, hogy ők győztek, amíg ez nem biztos a szavazatok megszámlálásában.
1: And it's embarrassing to declare victory too early and then find out that you don't have victory.
0: Szégyenletes kijelenteni túl gyorsan, hogy győztünk, és utána kiderül, hogy mégsem győztünk.
1: We had this in the United States a number of years ago.
0: Számos évvel ezelőtt Amerikában ez történt.
1: Where Al Gore declared victory and then later on found he didn't have enough votes.
0: Kijelentette, hogy ő győzött, és a végén kiderült, hogy nem volt elég szavazata.
1: The election was close and there was legal battles and counting and recounting.
0: Aztán voltak jogi csaták, és a választásokat vitatták, megóvták, újra számolták a szavazatokat, meg újra.
1: But in our case, our victory will not be close.
0: A mi győzelmünk az nem lesz
1: elvitatva.
0: And we
1: can declare victory before we actually experience it in everything that we're doing.
0: És nyugodtan kihirdethetjük, hogy győztünk, mielőtt ezt megtapasztalnánk mindenben, amit csinálunk.
1: We know from God's word that we
0: tudjuk
1: win.
0: Isten szavából, hogy mi győzünk.
1: God's word in our mouth is just as powerful as it is in His.
0: Isten szava a mi szánkban ugyanolyan erőteljes, mint az övében.
1: And so we make declarations and we release His words, which
0: tehát
1: changes the atmosphere.
0: Kinyilvánítunk dolgokat, és kimondjuk az ő szavát, ez pedig megváltoztatja a légkört.
1: What I've done this summer in our home church is I've spent the whole summer
0: ezen a nyáron az gyülekezetemben az egész nyarat azzal
1: faith declarations over our families and our
0: hogy a hit megvallásáról tanítottam, hogy a családunkban, az életünkben, a vállalkozásaink fölött hogyan kell a hit megvallásait tenni.
1: The word of God is living and it's active and it's powerful.
0: Istennek a szava tevékeny, erőteljes, élő.
1: And when we put His words in our mouth, it does the same thing as when He has spoken it.
0: És amikor a szavát a mi szánkba teszi, az ugyanolyan erőteljes, mint amikor ő mondta ki.
1: And so our weapon, our offensive weapon in warfare is simply releasing
0: tehát
1: the words of God.
0: A háborúban a legnagyobb fegyverünk az, hogy kimondjuk Isten szavát.
1: Our words
0: a szavaink
1: do not have power in themselves.
0: Önmagukban, a szavainkban nincs erő.
1: But God's word will always accomplish what it was released.
0: De Isten szava mindig elvégzi azt, amiért kibocsátotta.
1: The Greek word homologeo,
0: a homologeo görög szó,
1: which translates confess,
0: azt mondják, hogy megvallás,
1: means to say the same thing.
0: Azt jelenti, hogy ugyanazt mondani.
1: So we teach our people, whether it's with their family or their business, to find out what God says and then to begin to speak it prophetically and to declare it.
0: Mit mond Isten, akár a családjaikról, akár az üzleteikről, vállalkozásaikról, és profétai módon jelentsék ki azt.
1: This is what it says in Romans 8.
0: Ez mondja a Róma 8.
1: I'm sorry, Romans 10, verse 8.
0: Elnézést, a Róma 10:8.
1: It talks about this very thing.
0: Pontosan erről beszél.
1: The word is near you, in your mouth and in your heart.
0: Azt mondja, közel hozzád a beszéd, a szádban és a szívedben van.
1: That is the word of faith which we are preaching.
0: Azaz a hit beszéde, amelyet mi hirdetünk.
1: It's never enough just to believe the word.
0: Soha nem elég egyszerűen hinni Isten szavát.
1: It must be spoken.
0: Hanem ki kell mondani.
1: This is even true for salvation.
0: Ez a megváltás, az üdvösség témájában is igaz.
1: We believe in our heart.
0: A szívünkben hiszünk.
1: And we confess with our mouth.
0: És a szánkkal valljuk meg.
1: And then we are saved.
0: És akkor üdvösséget nyerünk.
1: Very, very simple set of things that we must align both.
0: Mind a kettőt meg kell tennünk.
1: Number three.
0: Harmadik pont.
1: Victory must be enforced.
0: A győzelmet foganatosítani kell.
1: We must teach our people to pull rank on the devil.
0: Meg kell tanítanunk az embereinket, hogy essenek neki az ördögnek.
1: It's possible for us to have authority.
0: Lehetséges, hogy tekintélyünk legyen.
1: But someone who should be in subjection to us may protest or may act
0: lehet,
1: outside of
0: akinek,
1: what we decree.
0: Alávetetnek kell lennie nekünk, az lehet, hogy tiltakozik, vagy ellenáll a mi kinyilvánításunknak.
1: And so we must convince the devil that we are willing and able to walk in our authority.
0: Hogy mi hajlandóak és képesek is vagyunk a tekintélyünkben járni.
1: Jesus gives us power and authority to drive out all demons.
0: És tekintélyt is arra, hogy minden démont kiűzzünk.
1: And to cure sickness.
0: És meggyógyítsunk betegségeket.
1: And to preach the kingdom.
0: És hirdessük a királyságot.
1: So, authority would be like a policeman. After he's graduated from academy, he's given a badge.
0: A tekintély olyan, mint a rendőr, miután elvégezte a rendőrakadémiát, kap egy válplecsét, vagy kap egy jelvényt.
1: He is authorized.
0: Tehát fel van hatalmazva ekkor
1: But,
0: már.
1: At least in our nation, the policemen are also given a Glock 40 caliber.
0: Az rendőrök kapnak egy 40 kaliberes...
1: I think that's an Austrian weapon, yes?
0: Tehát egy osztrák típusú fegyvernek tűnik, de
1: that
0: nem az.
1: That's
0: tehát egy pisztolyt. Ez erőt jelent.
1: We have authority and power.
0: Tehát tekintélyük is van, és erejük is.
1: And you must train your people to have the confidence to use both and the boldness
0: és
1: to use
0: ki
1: both.
0: Ki kell képezned az embereidet, hogy legyenek elég magabiztosak mindkettő használatához, és legyenek bátrak mindkettő használatához.
1: In Romans, the Bible says
0: a római levélben azt mondja a Biblia.
1: Sin shall not be master over you.
0: A bűn ti fölöttetek nem uralkodik. Ez nem fog megtörténni,
1: hogy
0: a bűn uralkodjon rajtatok. Nem azt mondja, hogy nem kellene, hogy a bűn uralkodjon rajtatok, hanem azt mondja, hogy ti uralkodni fogtok a bűnön.
1: That's what was said in Genesis.
0: Ezért mondja az egy Mózesben.
1: Sin is crouching at the door.
0: Hogy itt sompolyog a kaputnál a bűn.
1: Its desire is for you.
0: Ólálkodik, és utánad vágyódik.
1: You must master it.
0: De neked kell uralkodnod rajta.
1: So teach your people, sin will not be master over them.
0: Tehát tanítsátok meg az embereiteket, hogy a bűn nem fog rajtuk uralkodni.
1: The fourth thing is that victory is reached through discipline and perseverance.
0: A győzelmet kitartással és fegyelemmel érhetjük el.
1: Teach your people to never, ever give up.
0: Hogy soha ne adják fel.
1: One of the devil's most simple strategies is to convince us to give up.
0: Egyszerűbb stratégiája az, hogy rávesz minket, hogy adjuk fel.
1: But they need to see you as a leader able to stand
0: kell,
1: in a day of
0: vezető,
1: battle.
0: Meg tudsz állni a csata napján.
1: And you will impart to them the same kind of discipline and perseverance.
0: Átadod nekik ugyanezt a kitartást és fegyelmet, ami benned van.
1: And again, if you continually talk about how the devil's after you,
0: ha folyamatosan arról beszélsz, hogy hogy üldöz téged az ördög,
1: they adopt that as their worldview.
0: Akkor az emberek ezt a világképet teszik magukévá.
1: When that happens to me, I tell my intercessors privately.
0: És amikor ez velem megtörténik, megmondom úgy magánjellegű módon a közbenjáróimnak.
1: But the church needs to be able to see a leader persevere in battle.
0: De a gyülekezetnek azt kell látni, hogy a vezető kitart a csatában.
1: So when I was watching the Olympics,
0: tehát amikor néztem az olimpiát,
1: I was thinking about the kind of life that a winner must live before
0: arra gondoltam, hogy hogyan kell élni egy győztesnek, mielőtt győz.
1: How do they train?
0: Hogyan képezik
1: magukat? How do they fight?
0: Hogyan edzenek? Hogyan versenyeznek?
1: So I want to spend the rest of our time talking about
0: időm hátra levő részében a fegyelemről szeretnék beszélni.
1: Not a very popular topic with spirit-filled believers.
0: Ez a Szent Szellemmel telt hívőknek nem túl kedves témája.
1: But it's necessary.
0: De mégis szükséges.
1: First of all, armies must learn to fight together.
0: A seregeknek meg kell tanulniuk együtt harcolni.
1: In America, we are individualistic.
0: Amerikában ez egy nagyon individualista, tehát egyéniskedő társadalom.
1: We honor the people that sort of fight by themselves and win by themselves.
0: Tiszteljük azokat az embereket, akik egyedül harcolnak és egyedül győznek.
1: But I want to turn your attention to Romans 16 verse 20.
0: A Róma 16:20-hoz fordítani a figyelmeteket.
1: It says there, the God of peace will soon crush Satan under your feet.
0: Hogy a békesség Istene gyorsan összetöri a sátánt a lábunk alatt.
1: He will soon crush. That means it's not happened yet, but it's going to happen.
0: Ez azt jelenti, hogy még nem történt meg, de meg fog történni.
1: God's going to do it.
0: Isten meg fogja ezt tenni.
1: But it's going to be under your feet.
0: De a ti lábaitok alatt fogja összetörni.
1: And the Greek word here for your, you and your.
0: Itt a tilábatok, tehát a tilábatok, a birtokos viszony. Ez egy többes szám, tehát tilábatok többek lába alatt görögben.
1: So it means.
0: Magyarul ez jól
1: kijön. In Texas they would say under your all feet. That doesn't work very good. Y'all. Under all of you.
0: Tehát mindannyiótok lába alatt Texasban ezt kifejezik ki.
1: I made a mistake one time when I first started to learn about spiritual warfare.
0: Egyszer elkövettem egy hibát, amikor kezdtem tanulni a szellemi harcról.
1: I was in a hotel recovering from a week of meetings that we had with
0: Randy Clark. Hotelben voltunk. Randy Clarkkal volt egy egyhetes összevetel sorozatunk, és ebből próbáltam magamhoz térni.
1: Randy and I always got up at 3 or 4.
0: Egy óráig imádkoztunk az emberekkel.
1: I was in a hotel room and I wanted to sleep.
0: Tehát ott voltam a szállodai szobában, aludni akartam.
1: But I had an experience where God showed me a particular principality in my region, which had caused, I think, about 15 different church problems in different 15 different churches.
0: Isten megmutatott nekem egy olyan démoni fejdelemséget, amely az én területemen trónolt, és 15 különböző gyülekezetben okozott problémákat.
1: So I was eager to bring this monster down.
0: Tehát nagyon le akartam rontani ezt a szörnyet a helyéről.
1: I went to Argentina for 3 weeks.
0: Argentinába,
1: in the revival there, I saw how the pastors would address demonic principalities in prayer before the meeting.
0: Pásztorok megszólítják a démoni fejdelemségeket és imádkoznak az összevetelek előtt.
1: So I came home and began to publicly rail against this principality by name.
0: És elkezdtem nyilvánosan név szerint megtámadni ezt a fejdelemséget.
1: So I had the right target.
0: Úgyhogy jó volt a célpont,
1: but a bad strategy.
0: De rossz volt a stratégia.
1: And I paid for it dearly.
0: Komoly árat fizettem érte.
1: We had some difficulty in our church and in our family and
0: personally. Voltak nehézségek a gyülekezetünkben, a családunkban, nekem saját magamnak is.
1: There was some pushback.
0: Tehát volt visszaütés.
1: So now I don't fight alone.
0: Tehát most már nem harcolok egyedül.
1: I can wrestle with something that comes against me if
0: it gets in my way. Meg tudok birkózni valamivel, hogy az utamba kerül és akadályoz személyesen.
1: But the regional powers I will deal with in with other apostles and prophets and intercessors as in a team.
0: De a regionális, a területi erősségekkel úgy bánok el, hogy más apostolokkal, profétákkal és közbenjárókkal fogok össze.
1: And what I want to convince you of today is that the war will be won when the whole church gets involved.
0: A háborút akkor fogjuk megnyerni, ha az egész gyülekezet részt vesz benne.
1: I want to train special forces.
0: Szeretnék kiképezni kommandókat.
1: But I need a whole army.
0: De szükségem van az egész hadseregre.
1: I need an entire army to help with the war.
0: Aki mindenki közreműködik a háborúban.
1: That requires many troops to be trained.
0: Ehhez sok katonát kell kiképezni.
1: It requires discipline, it requires training.
0: Ehhez kiképzés kell és fegyelem.
1: It requires finances.
0: Pénz kell hozzá.
1: And there is more involved in war than only prophetic acts done by special forces.
0: És a háború nem csak annyi, hogy profétai emberek önmagukban ilyen kommandós
1: műveleteket hajtanak végre.
0: Az Egyesült Államokból egy háborúról van példánk erre.
1: A civil war in the 1800s.
0: Az 1800-as években volt egy polgárháború.
1: And the mindset of the northern armies was not realistic in the beginning.
0: És az északi seregeknek a beállítottsága nem volt reális kezdetben.
1: Crowds of civilians would follow the troops into the first battle.
0: Rengeteg civil követte a katonákat az első csatába.
1: They carried picnic lunches.
0: És ilyen piknikes kosarakat.
1: And they treated it like an outing or a football match.
0: És úgy kezelték a háborút, mint egy foci meccset vagy egy kirándulást.
1: They hoped they would be treated to an enjoyable performance.
0: Remélték, hogy élvezhető műsort fognak látni.
1: And then they could pack up their baskets and go home.
0: És utána összerakhatják, csomagolhatják a kosárkáikat és hazamehetnek.
1: When you're in war,
0: de amikor háborúban
1: you have to be alert all the time.
0: Akkor állandóan figyelned kell, őrködned kell.
1: You can't fight a little battle and then just go on holiday.
0: Nem úgy van, hogy egy kis csatát megvívsz, aztán elmész nyaralni.
1: But in the north we did not have real war in our minds.
0: De mi északon nem reálisan gondolkodtunk a háborúról.
1: The misguided idea was that the Southerners would simply pack up and go home as soon as their guns were fired.
0: Az volt a téves elképzelés, hogy a déliek összecsomagolnak és hazamennek, amint mi az első puskalövéseket megeresztük.
1: The first battle was on a warm day.
0: Egy meleg napon zajlott az első csata.
1: The northern soldiers,
0: az északi katonák,
1: as they marched towards their confrontation,
0: ahogy meneteltek az összecsapásra,
1: many of them began to lay aside their gear.
0: Sokan tették a szerelvényeiket, letenni magukról a szerelékeiket, mert úgy érezték, hogy túl sok mindent kell cipelni.
1: So the soldiers arrived at the front line without ammunitions and supplies.
0: Tehát gyakorlatilag utánpótlás és lőszer nélkül érkeztek a frontvonalra a katonák.
1: Many decided to walk at their own pace.
0: Sokan úgy döntöttek, hogy a saját tempójukban fognak gyalogolni.
1: So they didn't stay with their companies.
0: Úgyhogy nem maradtak a hadtestükkel.
1: Some went ahead, some lagged behind.
0: Vannak, akik előjártak, voltak, akik hátul maradtak.
1: The North was badly defeated that day.
0: És az északiak súlyos vereséget szenvedtek azon a napon.
1: Because they didn't have a plan for a real war.
0: Mert nem volt tervük a valódi háborúhoz.
1: There was little thought given to training or troop discipline.
0: Elég keveset gondoltak a kiképzésre és a fegyelemre. Csapatfegyelemre is.
1: They thought they're with the North, Washington is with them, they could just show up and the battle would be won.
0: Arra gondoltak, hogy mivel az északon Washington ő mellettük áll, ezért csak oda kell masírozniuk és már győztek is.
1: Many Christians treat spiritual warfare the same.
0: Sok keresztény ugyanígy kezeli a szellemi harcot.
1: They have zeal.
0: Lelkesek.
1: But they neglect training.
0: De elhanyagolják a kiképzést.
1: They're not prepared with the proper weapons and armor, which Scripture is very clear about.
0: Nem készültek fel megfelelő módon az odaillő fegyverekkel, páncéllal, amiről a Biblia nagyon konkrétan beszél.
1: They don't think that the concept of spiritual authority is very important.
0: Nem gondolják, hogy a szellemi tekintély kérdése túl fontos lenne.
1: So my point is that although Christ is victor, our war is real, and so we have to prepare for a real war.
0: Hogy noha Krisztus már győzött, azért mi nagyon valóságos háborút vívunk, és fel kell rá készülnünk.
1: And at home I spent 10 weeks just going through the armor and the use of the word of God so that people would be equipped.
0: Csak beszélek a fegyverekről és Isten beszédéről azért, hogy az emberek felkészültek legyenek a csatára. 10 hétig tanítok erről.
1: So you have two kinds of training.
0: Úgyhogy kétféle kiképzés van.
1: Special forces for a special strike.
0: Vannak a kommandós kiképzések, akik különleges bevetésekre
1: mennek. But even the new believers and the rank and file in any church must be equipped to fight against the devil.
0: De még a fiatal hívőket és a gyülekezet közlegényeit is ki kell képezni arra, hogy az ördöggel hogyan kell megvívniuk.
1: They need to understand simple things about how the devil tempts us and tricks us and deceives us.
0: Érteniük kell egyszerű dolgokat arról, hogy az ördög hogyan kísért, hogyan téveszt meg, hogyan
1: bánik velük. I've seen pastors care for people for 5-10 years.
0: Láttam, hogy pásztorok gondoznak embereket 5-10 évig.
1: And not teach the simple things that I'm talking about.
0: De nem tanítják meg nekik azokat az egyszerű dolgokat, amikről most beszélek.
1: The believer gets in a very tricky personal battle, and all of a sudden they lose their place.
0: És akkor egy nagyon trükkös személyes csatába keveredik ez a hívő, és már is elveszíti a csatát.
1: In the United States, at least, spiritual warfare has become sort of a specialist hobby.
0: Az szellemi harc már egy olyan specialistáknak a hobbijává vált.
1: We've made great advances that way, but also the whole church
0: has to be prepared. Nagyokat haladtunk előre, de az egész egyházat fel kell készíteni a harcra.
1: Even children and teenagers have to be taught how to fight.
0: Még a gyerekeket, a tizenéveseket is meg kell tanítani arra, hogy hogyan kell harcolni az ördög ellen.
1: Let me just encourage you, if you don't personally have a set of intercessors that hold you up in prayer, you need to get one.
0: Közbenjáróid, akik személyesen tartanak téged, emelnek téged, akkor szerezd be magadnak ilyeneket.
1: Even our administrators at the church, before they start work, they have to have a team of at least 2 or 3 that have agreed
0: mielőtt
1: to cover them in prayer.
0: Elkezdenek dolgozni, kell, hogy legyen mögöttük 2-3 közbenjáró, aki beleegyezik abba, hogy ők majd imádkoznak.
1: Even David, the mighty general that he was, surrounded himself with a few people
0: David
1: that protected him.
0: Is, aki nagyon nagy tábornok volt, körülvette magát néhány emberrel, aki őt védte.
1: At the end of the section on spiritual warfare in Ephesians 6, Paul says this.
0: Efézus 6-ban, miután beszélt a szellemi harcról, Pál azt mondja,
1: he asked the church to pray for him, and he is the most eminent of all apostles.
0: Hogy imádkozzon érte, és ő volt ugye a legkiemelkedőbb apostol.
1: So we need to be careful in our war and make sure that we're protected properly.
0: Tehát vigyáznunk kell magunkra a háborúban, és gondoskodnunk kell arról, hogy megfelelően védve legyünk.
1: Let's look at discipline.
0: Nézzük meg a fegyelmet.
1: All armies need discipline.
0: Minden hadseregben szükség van fegyelemre.
1: And I know many feel that discipline is not very spiritual because it's not spontaneous.
0: Tudom, hogy sokan úgy gondolják, hogy a fegyelem nem túl szellemi dolog, mert nem spontán.
1: Have you ever known an army that wins without discipline?
0: Láttál már olyan hadsereget, ami fegyelem nélkül győzött? But
1: it's a key to keep us ready for action.
0: A fegyelem az egy kulcsfontosságú dolog ahhoz, hogy cselekvésre kész állapotba tartson minket.
1: We need to be disciplined physically, mentally, spiritually, financially, every way.
0: Fizikailag, az elménkben, szellemileg, pénzügyileg is fegyelmezetnek kell lennünk, tehát minden szempontból.
1: With some believers, the emphasis on miracles makes them feel passive and lazy.
0: a csodákra összpontosítanak, és ettől ellustulnak, és nem csinálnak semmit.
1: And I totally believe in miracles.
0: Én maradéktalanul hiszek a csodákban.
1: Our victory comes that way.
0: Ilyen módon győzünk a csodákkal.
1: But when Paul was talking to Timothy,
0: Pál
1: his disciple, and his son,
0: Timóteushoz szólt, az ő fiához, azt mondta neki,
1: he told Timothy, God has not given you or us a spirit of timidity,
0: hogy Isten nem a félelem szellemét adta neked vagy nekünk,
1: but of power, love,
0: hanem az
1: and discipline.
0: Erő, a szeretet és a fegyelem szellemét.
1: So we focus on power and love, but sometimes we neglect discipline.
0: Tehát mi koncentrálunk az erőre és a szeretetre, de néha elhanyagoljuk a fegyelmet.
1: But armies are first disciplined.
0: Az hadseregeket először is fegyelmezik.
1: And we need to teach people to set simple goals and structure to their life.
0: Meg kell tanítanunk az embereinket, hogy tűzzenek ki bizonyos célokat, és valahogy állítsák valahogy szerkezetbe
1: like planning,
0: az életüket.
1: Keeping a calendar.
0: Ilyen egyszerű dolgok, hogy tervezzenek.
1: A
0: legyen határidő naptárjuk.
1: A reading plan for scripture.
0: Legyen bibliaolvasási tervük.
1: Reading books to learn.
0: Olvassanak könyveket, hogy tanuljanak.
1: I love when God gives me a direct download.
0: Én nagyon szeretem, amikor Isten közvetlenül letölt belém valamit.
1: But I also learn by reading on a wide variety of different things.
0: De azzal is tanulok, hogy nagyon sok dologról olvasok.
1: Alexander the Great insisted on a library of over 400 books that traveled with him during his war campaign.
0: Hogy amikor harcba ment és hadjáratokat tartott, egy 400 kötetes könyvtár vele utazgasson.
1: And again, spirit-filled believers sometimes think we can show up and just prophesy and everything goes away.
0: Hogy megjelenünk valahol, profétálunk egyet és minden ellenség elmenekül.
1: Colossians 2:5 says this.
0: A Kolossé 2:5 azt mondja.
1: For even though I am absent in body,
0: mert jól lehet testben távol vagyok tőletek,
1: nevertheless I am with you in spirit,
0: mindazáltal szellemben veletek vagyok,
1: rejoicing to see your good discipline and the stability of your faith in Christ.
0: Örülven és látván a ti köztetek a jó rendet, azaz fegyelmet, és Krisztusba vetett hiteteknek erősségét.
1: There is a correlation between good discipline and stability.
0: A stabilitás és a fegyelem között.
1: Many spirit-filled believers have unstable lives simply because they neglect discipline.
0: Egyszerűen azért él instabil életet, mert elhanyagolja a fegyelmet.
1: Armies run on discipline.
0: A hadseregek a fegyelem alapján
1: and
0: működnek.
1: If you want to win the battle,
0: és hogyha meg akarod nyerni a csatát,
1: I recommend to you fanatic discipline.
0: Ajánlom, hogy légy fanatikusan fegyelmezett.
1: Let me tell you some stories.
0: Hadd mondjak néhány történetet.
1: I believe victory comes a little bit more like a marathon than one simple battle.
0: Én hiszem, hogy a győzelem úgy jön el, mint egy maratoni futás vége, nem egy egyszerű csata.
1: Years ago, two teams stood on the shore of Antarctica at the same day.
0: Pár évvel ezelőtt, ugyanazon a napon a parton ott állt.
1: They stood there the same day.
0: Tehát ugyanazon a napon ott állt két csapat a parton. Ott voltak az északi sark területén, és mind a ketten az északi sarkot akarták megtalálni. Az egyik csapat 13 nappal a másik csapat előtt ért oda a sark körhöz.
1: They also arrived back at the shore on the very day that their plan said they would make it there.
0: És ott voltak a parton azon a napon, amikor az előzetes tervek szerint ott kellett állni.
1: The winning team had a very detailed plan.
0: A győztes csapatnak nagyon részletes terve volt.
1: The team that lost, their strategy was, we will give it our all every day until we're tired and then we'll quit.
0: Az volt a stratégia, hogy minden nap addig menetelünk, amíg el nem fáradunk, és utána megállunk.
1: The winning team said we will march 20 miles each day.
0: Hogy minden nap 20 mérföldet fogunk menni.
1: Some days the weather was good and they arrived at their 20-mile mark early. And the commander insisted that they stop and rest and enjoy the rest of the day.
0: Voltak napok, amikor szép idő volt, hamarabb tették meg a 20 mérföldet, mint máskor, de a parancsnok ragaszkodott ahhoz, hogy akkor is álljanak meg, és élvezzék pihenésen a nap hátralévő részét.
1: They worked until almost midnight before they arrived.
0: Majdnem éjfélig kellett menetelniük, amíg meg nem érkeztek a következő 20 mérföldnyi távolságra.
1: But the team that had a calculated plan to go 20-mile march every day, they actually got there 13 days earlier.
0: megtervezte és ragaszkodott ahhoz, hogy naponta 20 mérföldet gyalogol, azok időben, tehát 13 nappal előbb értek oda az északi
1: sarkhoz.
0: A másik csapatnak mindenféle problémája lett, belefáradtak, elegük lett, elkésnek.
1: What is your 20 mile march?
0: Tehát mi a te 20 mérföldes menetelésed?
1: What is the goal and the energy that you must exert today
0: mi
1: to get to
0: cél,
1: your goal?
0: Ahova ma el akarsz érni, mi az az energia, amit ma befektetsz azért, hogy mához egy évre ott legyél, amit kitűzöl a magad elején?
1: It's good to keep your eye on the goal, but you have to break it down in an achievable pattern of work.
0: A célodon tartani, de mégis azt a feladatot le kell bontanod elérhető szakaszokra,
1: achievable success comes in increments.
0: Az elérhető győzelem.
1: What we need is consistent, consecutive performance toward the goal.
0: Kitartó, állandó teljesítménnyel jön el, amit a cél érdekében megteszünk.
1: A long obedience in the same direction.
0: Hosszú ideig kell engedelmesnek lennünk és ugyanabba az irányba mennünk.
1: You know the story about the tortoise and the hare that raced.
0: Ismeritek a történetet?
1: The winner was the turtle. The tortoise, they just kept plodding toward the goal.
0: Ezt majd meg kell nézni. Tehát a teknős és a nem tudom kicsoda
1: versenytudat, az egyik kitartóan haladt,
0: a másik meg csak úgy ott kotorászott. Tehát kitartónak kell lennünk.
1: Another principle that spiritual believers hate is simply the concept of planning.
0: Amit a Szent Szellemmel töltött hívők szintén gyűlölnek, az a tervezés.
1: The one team decided to use some new technology, but it was untested.
0: Az egyik csapat úgy döntött, hogy új technológiát használ, de az nem volt még kipróbálva.
1: The engines froze and wouldn't work.
0: Megfagytak a motorok és nem működtek.
1: Plan B was to use ponies.
0: Az volt a B terv, hogy pónilovakat használnak.
1: The ponies sweated when they worked and they froze.
0: A pónik is izzadtak munka közben és megfagytak.
1: That team lost.
0: Az a csapat veszített.
1: The team that won because their leader took time to live with the Eskimos for a year and a half.
0: Mert a vezetőjük rászánt másfél évet arra, hogy az eszkimók között élt. Ott az északi sarkon.
1: He was practicing.
0: És gyakorolt.
1: He perfected a plan that was realistic.
0: És tökéletességre vitt egy reális tervet.
1: He showed up to the Antarctic with dogs.
0: Kutyákkal jelent meg a sark területén.
1: That's what the Eskimos said. Don't use ponies, use dogs.
0: Hiszen azt mondták az eszkimók, hogy ne pónilovakat használj, hanem kutyákat.
1: We've used them for years and they work.
0: Mi már évek óta használjuk őket és működnek.
1: I find many church leaders who will not read church history because they think it's boring.
0: Én sok gyülekezet vezetőt ismerek, aki nem olvassa az egyház történetet, mert túl unalmasnak találja.
1: But if you refuse to learn from history, you're destined to make some of those mistakes again.
0: De ha nem vagy hajlandó a történelemből tanulni, akkor az a rendeltetésed, hogy ugyanazokat a hibákat elkövetsz
1: újra. The humility that this leader showed to actually go and study someone else's success
0: proved helpful in the end. Aki fegyelmezett volt ahhoz, hogy elmenjen és tanulmányozza valaki másnak a sikerét, ő maga is sikert aratott végül.
1: There just is no substitute for practice.
0: Tehát a gyakorlást nem lehet helyettesíteni semmivel.
1: When the army trains in weapons, the only way to get good is to do it repeatedly.
0: Amikor a hadseregben a katonák tanulják a fegyver használatát, csak akkor tökéletesítik el jól, sajátítják el jól, amikor
1: gyakorolják. You have to shoot a lot of bullets before you get to the war.
0: Nagyon sok bolyót kell kilőnöd, mielőtt háborúba
1: mehetsz. You have to learn accuracy with the bullets.
0: Meg kell tanulnod pontosan lőni.
1: And you cannot cut corners on preparation.
0: És akkor nem, tehát nem kell szállni.
1: Make your plans on what I call productive paranoia.
0: Tehát legyen termelékeny paranoiád, és e szerint tervez. Termelékeny paranoia szerint, üldözés mánia szerint.
1: Have some contingency plans.
0: Tehát legyenek.
1: Again, we think that's very unspiritual.
0: Vészhelyzetre terveid, erre
1: but
0: is azt gondoljuk, hogy nagyon nem szellemi.
1: He has used
0: de az ellenség a néhány stratégiáját már évszázadok óta használja.
1: Pastors, you need to know the heresies that the devil has used against the church because there's nothing that's new.
0: Milyen eretnekségeket használt korábban, hiszen nincs új a nap alatt.
1: And you need to spend some time with Eskimos that have dealt with these elements and know how to counteract them.
0: El kell töltenetek egy kis időt az eszkimókkal és megnézni, hogy ők hogyan győzték le az elemeket, mielőtt is szembeszállhatnotok. látnátok velük. Tehát a tervezést nem gondolják az
1: Everything
0: emberek szellemi
1: dolognak. Everything the Holy Spirit does is spontaneous.
0: Hogy a Szent Szellem minden spontán módon cselekszik.
1: Let me ask you a question.
0: De hagyd tegyek fel egy kérdést.
1: If you have faith for the Holy Spirit to speak to you now about what to do now,
0: ha hited van arra, hogy a Szent Szellem most szól hozzád arról, hogy most mit csináljál,
1: can you also have faith that the Holy Spirit could have spoken to you a week ago?
0: Akkor van hited arra, hogy a Szent Szellem akár egy héttel ezelőtt is ugyanezt megmondhatta volna?
1: How about a year ago?
0: Vagy esetleg egy évvel ezelőtt?
1: 5 years ago.
0: 5 évvel ezelőtt.
1: Now aren't you thankful that God promises to give us the words we need at the right time?
0: Igazából én hiszem, hogy Isten megadja nekünk a megfelelő szavakat a megfelelő időben.
1: But we take our team away for a couple days every year.
0: Minden évben a csapatunkkal elvonulunk pár napra.
1: We have a 1 year plan.
0: Van egy egyéves tervünk.
1: A 3 year plan.
0: 3 éves tervünk.
1: A 5 year plan.
0: 5 éves tervünk.
1: And of course we adjust them.
0: Természetesen ezeket módosítjuk közben.
1: But I can't function, neither can an army function, by waiting to the last minute to do something
0: in a crisis. És egy hadsereg sem úgy, hogy megvárja az utolsó pillanatot, és a válság helyzetben csinál valamit.
1: Some of the goals that we set for our year goal 2 years ago we're still working on.
0: Bizonyos célokat, amiket egy év múlvára tűztünk ki, 2 évvel ezelőtt még dolgoztunk ezeken a célokon.
1: Even something simple, like if possible setting aside cash reserves, can pay great dividends eventually.
0: Még ilyen egyszerű dolgok is, hogy eldöntitek, hogy bizonyos pénzösszeget félretesztek, ez is nagyon jól fizethet a végén, nagyon megtérülhet.
1: I know that in spirit-filled communities we believe that faith means that we don't save and we don't plan when it comes to money.
0: Szent szellemezett közösségekben az járja, hogy nem tervezünk és nem teszünk félre pénzhelyzetekre.
1: Because everything falls out of the sky at the last minute.
0: Mert minden az utolsó pillanatban esik le az égből.
1: But that's not what the Bible teaches everywhere.
0: De a Biblia mindenhol nem ezt tanítja.
1: I believe in miracles. Let me be clear.
0: Én hiszek a csodákban, hogy mondjam ezt világosan.
1: But Proverbs talks about the wisdom of saving and setting aside and planning. It's all over the books of wisdom.
0: Beszél a bölcsességről, amiben benne van a tervezés, és benne van a pénz megtakarítása is. Ott van a bölcsesség elemei között mindez.
1: Are those that win simply more blessed by God?
0: Azok, akik győznek, egyszerűen csak áldottabbak Isten részéről?
1: Is winning simply a function of fate and miracles?
0: A győzelem egyszerűen a hitnek és a csodáknak a dolga?
1: Is winning automatic for winners?
0: A győztesek automatikusan győznek?
1: Do winners just get bigger miracles than others?
0: A győztesek egyszerűen csak nagyobb csodákat kaptak, mint mások?
1: And is everything left to an arbitrary God?
0: És minden egy változékony,
1: I believe that when winners get big miracles,
0: én hiszem, hogy amikor a győztesek nagy csodákat kapnak,
1: it's because of an active, aggressive faith,
0: akkor ez azért van, mert aktív és támadó jellegű a hitük.
1: Not careless passivity.
0: Nem pedig gondatlanul tétlenek.
1: We choose leaders like Paul or Alan Vincent and we imitate them.
0: Kiválasztunk vezetőket, mint Pál apostol vagy Alan Vincent, és utánozzuk őket.
1: We should study how people that are successful operate and then imitate what they do.
0: Tanulmányoznunk kell, hogy hogyan működnek a sikeres emberek, és utánoznunk kell őket.
1: I believe that greatness is not simply a function of circumstance,
0: hiszem,
1: but of choice and discipline.
0: Hogy a nagyság nem egyszerűen a körülményeknek a terméke, hanem a döntéseknek és a fegyelemnek a terméke.
1: When I return from this trip in September,
0: amikor majd szeptemberben hazamegyek,
1: I'm going to announce a transition that has been in my head for about 10 years.
0: Be fogok jelenteni egy váltást, ami már körülbelül 100 éve van a fejem. 10 éve van a fejemben.
1: And 2 years ago I put it on paper.
0: 2 évvel ezelőtt le is írtam.
1: 5 pages.
0: 5 oldalban.
1: And I first showed it to Alan and got his consent.
0: Először megmutattam Ellennek, megnyertem az ő egyetértését.
1: That was over a year ago.
0: Ez több mint egy évvel ezelőtt
1: volt. I went to our elders and I got them to consent. We tweaked the plan with together.
0: Együtt is átnéztük a tervet, és az ő egyetértésüket is megszereztem.
1: So now, years after I began to write it, we're actually ready to pull the trigger on the plan.
0: Tehát most, hogy több éve azután, hogy elkezdtem megtervezni, most már meghúzzuk a ravaszt, tehát beindítjuk ezt a tervet.
1: The plan will be a 3 to 5 year transition.
0: Ez egy körülbelül 3-5 évig tartó átmeneti időről szól ez a terv.
1: I'm only saying this because I believe that transitions can be fairly seamless.
0: Mert én hiszem, hogy az átmeneteket eléggé zökkenőmentesen meg lehet valósítani.
1: And when leaders lead erratically, I think it makes the followers nervous.
0: És én azt gondolom, hogyha radikálisan és váltakozó módon vezetnek a vezetők, akkor idegesek lesznek a követőik, hogyha kiszámíthatatlanok a vezetők és gyorsak.
1: They lose trust.
0: És elveszítik a bizalmukat
1: a vezetők. We think people are impressed when we hear God instantly and immediately implement something.
0: Mi azt gondoljuk, hogy az emberekre azt tesz nagy benyomást, amikor halljuk Istent hirtelen, és azonnal meg is valósítjuk.
1: Trust is built by consistency, predictability and reliability.
0: A kiszámíthatóságon, a megbízhatóságon és a következetességen épül fel.
1: And let me ask you some questions.
0: Hadd tegyek fel néhány kérdést.
1: Are you training other people to do what you're doing?
0: Kiképeztek másokat annak a tevésére,
1: amit army is constantly training.
0: Egy hadseregben állandóan képezik a katonákat.
1: And they're constantly promoting officers to fill the places of those that retire.
0: És állandóan előléptetnek újabb tiszteket a nyugdíjba vonultak helyére.
1: It requires us to think and plan ahead.
0: És ehhez az kell, hogy előre gondolkozzunk és tervezzünk.
1: And I dare say that I think
0: the
1: Spirit-filled movement has not always done that very well.
0: Hogy szerintem a Szent Szellemmel teltek mozgalma ezt nem mindig csinálta túl jól.
1: What would happen to your ministry
0: if hogyha holnaptól nem lennél ott?
1: Because I think one of the our organizations are not great until they could exist without us.
0: Hogy a szervezeteink nem eléggé nagyok, nem eléggé jók addig, amíg nélkülünk nem tudnak működni.
1: So every team member in the church of every team should be training people to do what they do.
0: Tehát minden gyülekezetben minden csapatnak képeznie kell további embereket a szolgálatra.
1: Train up and give your job to someone else and then you'll be able to do additional
0: things. Képezd ki másokat, add a feladatodat másoknak, és akkor te elkezdhetsz valami más csinálni.
1: Okay, I'm not going to be able to cover this all. I'm just going to close.
0: Nem leszek képes mindent elmondani, de néhány fő pontot még meg akarok említeni.
1: War needs apostles and prophets.
0: A háborúhoz kellenek apostolok és proféták.
1: Apostles and prophets work together in teams.
0: Az apostolok és proféták csapatban működnek együtt.
1: But their functions are very different.
0: De egészen más csinál, mint a kettő.
1: Armies have always employed the use of trumpets.
0: A hadseregek mindig használtak trombitákat, pürtöket.
1: It's comparable to the prophet's voice as he calls troops and
0: ez olyan, mint a proféta hangja, amely összehívja a katonákat és kiküldi őket a csatába.
1: But to be able to amass troops and bring them into a disciplined army, the apostolic is also needed.
0: Hogy összeszedjünk nagy tömegű katonát és kiképezzük őket ahhoz, hogy harcolhassanak, ehhez kellenek apostolok.
1: Apostles are like catalysts that allow something to happen among the variety of gifts in the church so that they can work together.
0: Amelyek segítik azt, hogy különböző ajándékokkal bíró emberek megvalósítsanak közösen valamit egy gyülekezetben, és eredmény legyen. Tehát ők hangolnak össze.
1: So we need both, but both apostles need prophets.
0: Tehát mind a két csapat kell. Az apostoloknak szükségük van a profétákra, de a profétáknak is szükségük van az apostolokra.
1: That's another whole teaching.
0: Ez egy másik tanítási téma, amit nem tudok most befejezni.
1: Let me close by just one last reminder.
0: De hadd befejezem azzal, hogy egy utolsó emlékeztetőt elmondok nektek.
1: And that is the purpose of the war.
0: Hogy mi a célja a háborúnak?
1: The purpose of our war
0: a háborunk
1: is simply
0: célja egyszerűen az, hogy kifosszuk a poklot.
1: It's not because we're angry at the devil.
0: Nem azért, mert haragszunk az ördögre.
1: It's not because we saw something and we feel compelled to go after it.
0: Mert megláttunk valamit és úgy érezzük, hogy muszáj utána mennünk és neki mennünk.
1: The ultimate goal in every region is to see hell plundered.
0: A háborúnak minden térségben az, hogy kifosszuk a poklot.
1: Like Reinhard Bonnke says,
0: ahogy Reinhard Bonnke mondja,
1: he has a vision of the devil sitting in hell by himself.
0: Az a látása, hogy az ördög ott ül egyedül a pokolban,
1: crying because he's lonely,
0: és zokog, mert egyedül van,
1: because he was counting on more people being there.
0: Mert arra számított, hogy több ember lesz ott vele.
1: So may God bless you, victory in Europe.
0: Isten áldjon meg titeket, győzelemmel Európában.
1: And may you plunder hell
0: in your nation. És fosszátok ki a poklot az országotokban.
2: Elhangzott Barry Whistler, felkészülésünk a háborúban való részvételre című tanítása.
3: Ez volt a Növekedjünk hitben.
4: Növekedjünk hitben.
3: Felnőtté válás Krisztusban.
4: Felnőtté válás Krisztusban.
3: Ez a Rádió Sansz.
5: Ez a Rádió Sansz.

0: Éjfélhez közel.
1: Éjfélhez közel.
2: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek a Rádió Sanszt műsorán.
3: A Bírák hetet olvastuk föl a Máté segítségével az összejövetel elején. Most a hatból olvasnék föl néhány biblia verset, hogy a hetes fejezet az érthető legyen. Tudom, hogy ismerős a történet, de azért megnézünk néhány biblia verset előtte. Hogyan is jött létre ez az egész szituáció? A hatodik fejezet első verstől, és utána még néhány verset olvasok föl. Gonoszul cselekedtek Izrael fiai az Úrnak szemei előtt, ezért odaadta őket az Úr a Midián kezébe 7 éven át. És hatalmat vett a midiániták keze Izraelen, és a midiánitáktól való féltükben készítettek maguknak olyan barlangokat, rejtekhelyeket, erődítményeket, amelyek a hegyekben vannak, és ott bujkáltak. Mert ha Izrael vetett, egyből ott termettek a midiániták, amalekiták és a napkelet fiai, rájuk törtek. És elpusztították a föld termését, egészen addig, amerre Gázába járnak, és nem hagytak élésre valót Izraelben, sem juhot, sem ökröt, sem szamarat. Ez az egyik leggonoszabb, ugye nem írtottak ki mindenkit, hanem nem hagyták, hogy éljenek. Elvették az életteret. És akkor azt mondja, hogy barmaikkal, sátraikkal fölvonultak és csapatostól jöttek, mint a sáskák. Sem nekik maguknak, sem tevéjéknek nem volt száma, ellepték az egész földet, hogy elpusztítsák. Nagyon megnyomorodott Izrael a midiániták miatt, és végül az Úrhoz kiáltottak. Mikor kiáltottak Izrael fiai az Úrhoz, a Midián miatt, prófétát küldött az Úr Izrael fiaihoz, és azt mondta nekik, azt mondja az Úr Izrael Istene, én vezettelek föl titeket Egyiptomból, és hoztalak ki titeket a szolgálat házából, én mentettelek meg benneteket az Egyiptom beliek kezéből, minden nyomorgatóitok kezéből, akiket kiűztem előletek, és nektek adtam az ő földjüket. És azt mondtam nektek, én az Úr vagyok a ti istenetek, ne féljétek az emoreusok isteneit, akiknek földjén laktok, de ti nem hallgattatok az én szavamra. És utána eljött az Úrnak angyala, leült a cserfa alatt, amely Ofrába van, amely Abiézer nemzetségéből való Joásé volt, és az ő fia Gedeon éppen búzát csépelt a pajtában, hogy megmentse a midianiták arca elől. És ekkor jelent meg az Úrnak angyala neki, az Úr veled erős férfi. Ez az egésznek az előzménye, egy 7 éven át tartó nyomorgattatás. 7 éven át tartó elnyomás, 7 éven át tartó megfélemlítés. 7 éven át egyszerűen az élni valót elvették és elpusztították. Úgy volt a Midián, hogy az se zavarta, hogyha nem az övé, de akkor legalább elpusztítja. Az se zavarta, hogyha nem tudja learatni, de az ellenségi Izraelé se legyen. Az ördög ilyen, ő nem föltétlen azért lop tőled, hogy ő neki jobb legyen. Az ördögnek az a cél, hogy neked ártson. Az ördög nem azért akar megölni, mert abból neki élete lesz. Az ördög azért jött, hogy az életedet elvegye, hogy neked ártson. Az ördög nem azért jön és pusztít, mert akkor valami jó fog neki ebből származni, hanem azért pusztít az épséget, egészséget, kapcsolatokat, anyagi javaidat, eszközeidet, otthonodat, mert gyűlöl, téged akar elpusztítani. Ne legyél naív, hogy azt gondolt, hogy egyszer azt mondja, hogy na jó, most már elég nyomorult vagy, na jó, most már látom, nincs most már elég élnivaló, Most már hagyjuk békén. Ő nem fog békén hagyni. Az ördög azért van, hogy ő jön, lopjon, pusztítson, és oda tereljen a pokolba, a gyehennába. Ehhez az ördögnek a célja. A mennyi atya pedig azért küldte el az ő egyszülöttjét, názereti Jézust ide a földre, hogy az ördögnek minden ilyen tervét lerontsa, megsemmisítse, és pontosan az ellenkezőjét, a mennyei atya tervét véghez vigye az életedbe. De ez automatikusan nem megy. Megcsinálta Jézus az ő oldalát, megcsinálta azt, amiért eljött ide a földre, és amit a János mond, bevont bennünket az Istennel való közösségbe, szövetséggel, és ennek a szövetségnek van az Istenre vonatkozó oldala, és van az emberre vonatkozó, ránk vonatkozó oldala. Ahogy megnyomorodott Izrael, nagyon érdekes, hogy nem az első évbe kiáltottak Istenhez. Nem a másodikba, nem a harmadikba. Hány éve tart az életedbe egy nyomorgatás? Eltelt 5 év, és még mindig nem kiáltott Izrael Istenhez szabadulásért. Csak panaszkodtak. Keseredtek, keseregtek, és zúgolódtak, és azt ecsetelték egymásnak, mikor találkoztak, hogy hát milyen rossz. Hát, hogy mennyire kilátástalan. Mennyire alacsony az életszínvonal. Nem tudunk megélni. Nem találunk megfelelő albérletet. Nem találunk megfelelő munkahelyet. Stb. Stb. Eltelt 6 év, még mindig nem. Nem tudom, hogy mi történt a 7. évbe, de 7 év eltelte után kiáltott végre Izrael népe Istenhez. Én ezt úgy tudom elképzelni, hogy már az első évben voltak olyanok, akik Istenhez fordultak. Úgy tudom elképzelni, hogy 2. évben többen voltak. 3. évben talán még többen. 4., 5., 6. évben mindig egy kicsit. Nem az első évben kiáltottak Istenhez. Nem a 2., nem a 3. Hány éve tart az életedbe egy nyomorgatás? Eltelt 5 év, és még mindig nem kiáltott Izrael Istenhez szabadulásért. Csak panaszkodtak. Keseredtek, keseregtek, és zúgolódtak, és azt ecsetelték egymásnak, mikor találkoztak, hogy hát milyen rossz. Hát, hogy mennyire kilátástalan. Mennyire alacsony az életszínvonal. Nem tudunk megélni. Nem találunk megfelelő albérletet. Nem találunk megfelelő munkahelyet. Stb. Stb. Eltelt 6 év, még mindig nem. Nem tudom, hogy mi történt a 7. évben, de 7 év eltelte után kiáltott végre Izrael népe Istenhez. Én ezt úgy tudom elképzelni, hogy már az első évben voltak olyanok, akik Istenhez fordultak. Úgy tudom elképzelni, hogy 2. évben többen voltak. 3. évben talán még többen. 4., 5., 6. évben

Látástalan. Mennyire alacsony az élet színvonala. Nem tudunk megélni. Nem találunk megfelelő albérletet. Nem találunk megfelelő munkahelyet. Stb. Stb. Eltelt 6 év, még mindig nem. Nem tudom, hogy mi történt a 7. évbe, de 7 év eltelte után kiáltott végre Izrael népe Istenhez. Én ezt úgy tudom elképzelni, hogy már az 1. évben voltak olyanok, akik Istenhez fordultak. Úgy tudom elképzelni, hogy 2. évben többen voltak. 3. évben talán még többen. 4., 5., 6. évben mindig egy kicsit többen Istenhez kiáltottak. Én úgy tudom elképzelni, de a 7. évben eljött az a pont, amikor elérte az Izrael megnyomorodott fiainak Istenhez való kiáltása azt a mennyiséget, idézőjelbe, ami megtelítette ott a mennybe, emlékeztek a jelenések könyvébe, a szentek imádságainak a edényét. A mennyiségi változás minőségit hoz létre. Bátorítalak, mint a Sebestyén János, hogy gyertek reggel ima összejövetelekre. Többen voltatok, mint az elmúlt héten. Nem tudom, a férfi imát nem olvastam. Most 6-an, köszönöm szépen. Elmúlt héten ott is csak 2-en voltatok. Én ezt köszönöm. Látnunk kell, hogy szükség van arra, hogy Istenhez kiáltsunk. Én úgy gondolom, és úgy hiszem, hogy 7 éven át nem senki nem kiáltott Istenhez. Én szerintem biztos voltak, akik kiáltottak Istenhez. Csak nem volt elég. Nem volt elégséges. Nem tudom, hogy van a testnek az immunrendszere. De úgy tudom elképzelni, hogy egy bizonyos szintet el kell, hogy érjen a fertőzés, hogy beinduljon. El kell, hogy érjen egy bizonyos szintet, hogy lázas legyél. Előtte is benned lehetett az a vírus vagy baktérium, de mégse voltál lázas. Nem tudom, hogy van. Slágvoltokba. Krisztus testébe is, én úgy hiszem, egy-egy gyülekezetbe, ami a testnek, élő organizmusnak egy életképes szellemi családja, akkor tud Isten egy-egy testrészbe, egy-egy helyi gyülekezetbe természet fölötti módon beavatkozni, hogyha nem csak 1, 2, 3, 4, 5 ember kiállt az Úrhoz. Én az imára bátorítalak. És akkor azt gondolnánk, hogy kiáltottak Istenhez, és Isten egyből küldött egy szabadítót. De nem. Küldött, mit küldött? Egy prófétát. A próféta vajon mit mondott? Azt mondta, hogy küldök nektek egy szabadítót, és az megszabadít, és happy lesz. Nem. A próféta mit mondott? Emlékeztette a bűnükre. Még azt sem mondta, hogy térjetek meg. Nem olvasom ezt. Emlékeztette a bűnükre. Emlékeztette a hibáikra. Emlékeztette a rossz döntéseikre. Utána viszont, tessék, mit olvasol? Mikor kiáltottak Izrael fiai az Úrhoz, Midián miatt, milyen prófétát küldött, mondta nekik, és akkor jött az úrangyal, leült a cserfa alatt, az már 11-es. Tehát

Nem tudom, hogy pontosan mi történt, de azért kikövetkeztetem, nincs leírva, de ismerem Istennek a beszédét, és ismerem Istennek a reakcióját, törvényszerűségét, amit szellemileg belerakott az ő királysága, hogy működik. Akik Istenhez kiáltottak, és hallották a prófétának a szavát, ezek nem sértődtek meg. Ezek nem sértődtek meg a próféta szavain, hanem én úgy gondolom, hogy tovább kiáltottak Istenhez. És a következő, hogy nem várt Isten, egyből küldte az angyalt, megjelent Gedeonnak, és elkezdődött a gedeoni történet. És akkor a Bírák hétben ismeritek a gyapjút, hogy most kiteszem, legyen vizes, de minden száraz, és akkor onnan tudom, hogy te szóltál. Akkor jó, minden száraz volt, de a gyapjú vizes volt, ki csavart belőle csomó vizet. Jó, hát ez sok minden lehet, összegyűjtötte az összes harmatot. Holnapra legyen fordítva, legyen minden vizes, csak a gyapjú legyen száraz. Holnap reggelre úgy volt, minden harmatos volt, csupa víz volt, de a gyapjú a száraz volt. Elfogadta. Ismeritek, ott a megjelenésnél is volt, hogy áldozatot mutatott be, fölnyalta a tűzzel természet fölötti módon. Jó, rendben. Utána olvastuk a 7. fejezetet, hogy összehívta Gedeon ugye az embereket, és Isten azt mondta, hogy hát ez túl sok. Az ellenség valami 150 ezeren lehettek, ők összejöttek 32 ezeren, és azt mondta az Úr, hát ez túl sok. Küld haza, aki fél. Hát akkor hazamentek 22 ezeren, de ott maradtak még 10 ezeren. Hát ez csak 15-szörös túlerő. Hát az Úr azt mondta, hogy hát Gedeon, ez túl sok. Ez túl sok. Még a végén túl bátrak lesztek. Hát és akkor levitette őket itatni, lemennek inni, és akkor végül 300-at kiválasztott. Hát nem volt egy lelkes ez a körülmény. Gedeon helyébe, ha elképzeled magadat, ugye én elképzeltem magam Gedeon helyébe, én már teljesen padlón lehettem volna, és azt mondtam volna, hogy hát nekem most már aztán végképp minden mindegy. Tízezerrel se tudtam volna megoldani természetes szinten, akkor már oly mindegy, 300 uram, ez nem sok, veszel még, küldesz még belőle, vagy ezzel megyünk, jó, ezzel megyünk. De engedelmes volt. De azért figyeld csak a 10. vers. Ha félsz lemenni és harcolni, menj le te is a te szolgád a táborba, és hallgass meg, mit beszélnek, hogy azután megerősödjenek a kezeid, és menj le a táborba. És akkor lement Pura, az ő szolgája, és oda mentek hallgatózni, oda kúztak, hogy mit mondanak a midiániták, amalekiták és a napkeletiek. A 10. vers, Isten látta Gedeont, hogy megvan benne az engedelmesség. Isten félelem volt benne, de volt még valami más is. Mi volt az? Félelem. Félt. Te voltál már úgy, hogy engedelmes voltál, de mégis ott volt benned, nem az Isten félelemről beszélek, hanem a természetes dolgoktól való félelem. Emberektől, emberek véleményétől, körülményektől, a holnaptól, a bizonytalanságtól, stb. Ebben a helyzetben, ha megnézed, Isten nem dorgálta meg Gedeont. Úgy ejnyed, most a szeretet az kiűzi a félelmet, stb. Hanem
Menj le az ellenség táborához, és hallgass meg, hogy ők mit beszélnek. 13-as, 14-es vers. És erről szeretnék beszélni, a 13-as, 14-es versről. Gedeon odament, és az egyik férfi éppen az álmát beszélte a másiknak, és azt mondta, egy álmot álmodtam, és egy sült árpakenyér hengeredett alá a midiáni táborra, és mikor a sátorukig jutott, földöntötte, eldőltek, fölfordította az egészet, és sátrak összedőltek. A másik azt mondta, hát ez nem más, mint Gedeonnak, a Joás fiának, az Izraelből való férfiúnak a fegyvere, az ő kezébe adta az Isten Midiánt és az egész táborát. Hát hogyha volt Gedeonban kételkedés, volt Gedeonban félelem, akkor itt erőt tudott venni, és hallva ezt az álmot, és egyből nem kellett szellemi kijelentés, hanem pont az ellenség egy másik embere megadta az álomnak a magyarázatát is. És amikor meghallotta Gedeon a 15-ös az álom elbeszélését, annak magyarázatát, meghajtotta magát az Úr előtt, és visszatért Izrael táborába, és azt mondta, hogy keljetek föl, mert kezünkbe adta Isten a Midiánt. Néhány kulcs nézzünk meg ebből az álomból, ami meg tudja erősíteni a te hitedet is. Akkor, amikor szorongattatott helyzetbe vagy, akkor, amikor már régóta küzdesz egy dolog ellen, régóta szeretnél egy megoldást, és nem jött meg. Isten, én úgy hiszem, hogy arra hívott el, nem csak arra, hogy gyermeke legyél, nem csak arra, hogy az ő szeretetét élvezd, nem csak az, arra, hogy helyreállítsa az életedet, és boldog életet élj, hanem valami rendkívüli dolgot csinálj ő vele együtt. Nem azt, amit mi kigondolunk, vagy te kigondolsz, hanem valami olyasmit, amit ő tervezett. Szerintem Gedeonnak az esze ágában nem volt. Most képzeljétek, ott csépel a pajtába, és gondoljátok, hogy arról álmodott, hogy majd a szomszéd gyerekekkel, meg még néhány százal megverjük azt a 150 ezres egyesült sereget, az amálekiták, midianiták és a napkeletieket. Én szerintem nem erről álmodott. Tehát ő nem volt se Schwarzenegger, nem volt se a Mission Impossible egyikese, meg nem ilyen emberek voltak. Nem a Marvel hőseivel élt együtt. Ő egy félelemben élt, rettegésben élt, megfélemlített ember volt. Emlékeztek, amikor a Gedeonnak azt mondja az angyal, hogy hát üdvözöllek, erős férfiú, és akkor elmondja, hát a legkisebb a nemzetségünk. A nemzetségben a törzsem is egyik legmegvetettebb, a családunk a legszegényebb, és azok közül én vagyok a leginkább kitaszított, nekem kell mindent csinálnom. Semmiben sem élvezett előjogot. Semmiben sem élvezett, ő nem, ja, nem a királyi asztalról evett. Amikor úgy tűnik, hogy az ellenség hegyekben áll előtted, akadályokat gördít, az előmeneteled útjába és az elhívásod beteljesítésének az útjába, vagy amikor éppen benne vagy valamilyen szellemi konfliktusba, egy szellemi harcba, és úgy érzed, minden, a körülmények mindent azt mondják, és azt támasztják alá, hogy nem tudod legyőzni, akkor pont ez a 13-as, 14-es vers neked szól. Ez az álom Gedeon hitét növelte. Én hiszek abban, hogy ebbe az álomba benne van Isten üzenete számodra és számomra is, hogy a hitünket megnövelje. Egy elég meglepő dolgot használt föl Isten, ezt az álmot, pont egy ellenséges embernek, katonának az álmát, hogy Gedeon hitét megnövelje. Azt mondja, ha félsz megütközni a midianitákkal, mondta Isten, akkor vedd a szolgádat, és hallgass meg, hogy mit mond az ellenség. És hát nyilvánvaló, hogy félt. Figyeld csak meg, az első dolog, azt mondja, egy sült árpacipó legördült,
legurult a hegyről. Ez azt jelenti, hogy az az árpacipó, hogyha ránézel, az már nem irányította saját magát. Az nem a saját ura volt. Nem ő irányította a sorsát, hanem az, aki elindította, aki becélozta. Ha oda teszed a te életedet Isten kezébe, átadod magad neki, akkor azt veszed észre, hogy az nagyon sokszor nem kényelmes. Mert Isten úgy gurít el, hogy nem fogod a gurulásod közbe, a futásod közbe kikerülni ezt meg azt, hanem át kell menned egy csomó dolgon. Átmész a csipkebokron, átmész azon a buckán, átmész azon a cserjésen, szúrós, tövises dolgon. Át kell menned. Nem kerüli ki, hanem megy egyenesen. Ahogy elgurította Isten azt az árpocipót, úgy legurult. És az Gedeont meg az Izrael hadseregét, hát azt a 300-ast, azt képviselte. Nem volt túl nagy hadsereg, azt a sereget. Lehet, hogy úgy nézett ki, hogy minden kontroll nélkül úgy megy a maga feje után, de az a helyzet, hogy pontosan Isten becélozta, és pontosan eltalálta a sátrat, a sátrakat, és teljesen összedöntötte. A menet közben úgy érzed, hogy elvesztetted már a kontrollt, és nem tartod kezedben, akkor tegyél meg valamit. A bizalmadat teljesen fektesd Istenbe. Bízzál benne. Nem tudsz jobbat egyébként. De szerintem Isten direkt csinálja. Sarokba szorít, 7 éven át várta. Még végre összegyűl annyi ima, végre nem csak egy-két ember kiállt ő hozzá, hanem végre Izrael egész népe hozzá kiállt, és amikor már látta, hogy Isten népének nagy sokasága hozzá kiállt, akkor küldött prófétát. Majd a prófétán keresztül küldött szabadítót. És a szabadítót is, figyeld meg, egy olyan lehetetlen helyzetbe kényszerítette, hogy 30-valahány ezeren összegyűltek végre, hát Gedeon, micsoda? Én szerintem nem számított 30 000-re se. De megfújta a trombitát, és figyeld meg, vagy a sófár, és amikor megfújta, előtte azt olvasuk, hogy Isten szelleme rászállt. A Szent Szellemnek az erejével, vezetésével, kenetével fújta meg azt a sófárt, és úgy jöttek össze több mint 30 000, mert ebből meg hazaküldte Isten, ugye 32 000-re jöttek, hazaküldött 31 700-at. És akkor ott maradt 300 ember plusz Gedeon. Hogyha Isten kezébe tetted az életedet, bármilyen érzéseid is vannak, bármilyen kényelmetlenül érzed is magad, bármilyen megfélemlítő erővel hat is rád az ellenség, mert ő pusztítani, ölni és lopni akar, akkor is bízzál ő benne. Nem tudsz jobbat. Dönts úgy, mondd ki, Uram, én benned bízok. Mondd ki, Uram, én benned bízok. Mondd a melletted levőnek, tudd meg. Legyen tanúm is, ezért mondom el neked. Én az Úrban bízok. Amikor rábízod magad Isten kezébe, akkor tudd meg, és ez az első dolog, hogy az életed biztonságban van. Amikor Gedeonnak megjelent az Úrnak angyala, és áldozatot mutatott be Gedeon neki, és hogy honnan tudja meg, hogy ő tényleg Istentől van. Emlékeztek, hogy a szempillantás alatt tűz jött, és elemésztette az áldozatot. És eltűnt az angyal. Akkor megijedt Gedeon, és azt gondolta, hát az Úr angyalát látom, akkor mi lesz velem, meghalok. És akkor visszaszólt az Úr, hogy
Elmozd, meg hát nem azért jöttem, hogy meghalljál, hanem azért, hogy megszabadítsad Izrael. Nem pont ezt mondta, de ez volt a lényege. És akkor Gedeon ott megértette, hogy az Úr a békesség. Egyébként itt jelentette ki Isten magát, mint Jahve Shalom. Tehát Isten béke, a békesség, ő a Shalom. Ami azt jelenti, hogy amikor kilátástalan minden, amikor úgy érzed, hogy nem tudod kezedbe tartani a dolgokat, a körülményeket, amikor az akadályok úgy halomba, nagy magasságba, hegybe tornyosulnak előtted, amikor félelem és szorongással úgy érzed, hogy sarokba vagy szorítva, akkor bízd rá még inkább az életedet, és bízd benne. Ő gondot visel rád, és a kezében biztonságban vagy. Az ő irányítása, az ő célzása teljesen jó. A másik dolog. Ugye azt olvassuk, hogy hát amikor látom, meglepődtem, jött egy árpakenyér, mondja az ember, meséli az álmát. Az árpakenyér az a szegényeknek az eledele volt. Most ugye egyre inkább, hogy a divatos a rozs kenyér, divatos a, mit tudom én, ez az. Hát teljes kívülésű, persze. Hát sok minden, árpa, stb. Annak idején én emlékszem, hogy, de szerintem többen is emlékeztek, hát ugye a legnemesebb kenyér, az a fehér búza kenyér volt, és annak messze nem volt párja Európába. Az árpa kenyeret a szegények kenyerének tartották egyébként. És ez Izraelt és Gedeont jelképezte. Abban az időben ugye elszegényedett az egész Izrael, de még a szegény izraeliek között is Gedeonnak a nemzetsége, családja nagyon szegény volt. És jelképezte azt a nem csak szegény, de számban is egy rendkívül kisebbségben levő, jelentéktelen gedeoni csapatot. Hát egy árpakenyér lejön a legurul a hegyről, gondolnád, hogy most annak az lesz a vége, és ezt egy Midian katona mondta ki, hogy ez maga Gedeon, és Isten rajta keresztül bennünket elpusztít. Egy árpakenyér. A hatodik fejezet 15. versébe pont az van, hogy én vagyok a legjelentéktelenebbek, legszegényebbike. És függetlenül attól, hogy te magadról mit gondolsz, hogy alkalmas vagy-e arra, hogy megfúsd azt a pályát, amiről mit tudom én, Sharon, a Beri, a többiek, profétáltok, a gyülekezetre van, az a gyülekezetre, de én arra nem vagyok alkalmas. Szeretném, hogyha tudnád, Isten, ahogy Gedeont kiválasztotta, Gedeon abszolút nem érezte önmagába alkalmasnak és méltónak, megfelelőnek arra saját magát, hogy azt a küldetést beteljesítse, amit Isten most mondott az angyalán keresztül, hogy egy szabadítást hozzon Izraelnek. Gedeon nem arról álmodott egész életebe, hogy ő lesz a pókember, vagy ő lesz a szuperember, és megszabadítja Izraelt Midiántól. Ő nem ezen álmodozott. Amikor bálok voltak, ő nem szuperembernek öltözött be, meg Batmannek. De valami történt, Gedeont Isten kiválasztotta. És Isten téged is kiválasztott. Persze tudom, ezt lehet ilyen frázisként is fogadni. Te vagy a kiválasztott. Obi-Wan. Itt Fehérváron is, Siófokon is van. De az a helyzet, hogy ez tényleg vett komolyan. El tudod-e azt fogadni, hogy Isten téged kiválasztott? Nem csak úgy haló, nincs akkor szamár is jó. Hát Isten szólt, nekem már kevesen voltak, és együttem. Egyre többen legyenek már.
nem azért, hanem Isten még születésed előtt már úgy döntött, és megbeszélte a fiával, Szent Szellemmel, megbeszélték, és elmondták az angyaloknak már előre, mielőtt megszülettél volna, hogy emlékezzetek meg, döntöttünk, az Atya, Fiú, Szent Szellem, hogy István a fiunk lesz. Hogy a családunkba fogsz tartozni, Viki. Egy Korintus 1.27 azt mondja, Isten mondja, a világ erőtleneit választottam ki magamnak, hogy megszégyenítsem az erőseket. Ha túl erősnek érzed magad, akkor nem a Gedeon seregébe való vagy. Ha úgy érzed, hogy nem tudod megoldani a devizahiteles dolgokat, ha úgy érzed, hogy nem tudod megoldani a családi konfliktus helyzetet, nem tudod megoldani, hogy a unoka öcséd meggyógyuljon a rákból, akkor azt mondom, hogy jó helyen vagy. Mert Isten pont erre mondja, hogy ezért választottalak ki magamnak. Hogy megszégyenítsem a te életedbe, a te helyzetedbe az erőseket. És az ellenségedre, aki gyűlöl, aki azért jött, hogy őjön, lopjon és pusztítson, tönkre tegyen téged, azt rajtad keresztül félretoljam, azt rajtad keresztül legyőzem, mert te kiválasztott vagy. Mondd a melletted levőnek, te kiválasztott vagy. De én is az vagyok. Tehát ne nézz körül, hogy hát ez kinek szólt, nem nekem szólt. Ez neked szólt. Te vagy a kiválasztott. Így van. Biztos lehetsz benne, hogy Isten nem tévedett, amikor döntött. Isten nem hibázott, amikor választott. Tehát ő jól választott. Ha Istennek tetsző életet akarok élni, akkor muszáj, hogy az legyél, aki vagy. Muszáj, hogy azt az életet éld, akivé Isten téged elhívott. Akivé Isten teremtett. Én az vagyok, aki vagyok a Krisztusban. Amen. Figyeld, itt a harmadik dolog, ez a sült árpakenyér legurult a midiániták táboráról, neki gurult a sátornak úgy, hogy fölfordította azt is, a sátorok összedőltek. Tehát a midiániták és a velük levő 7 évig nyomorgatták Izraelt, ugye minden aratás idején jöttek, és mint a sáskák előzönlötték Izrael területét, és a betakarított gabonát vagy összetaposták, vagy fölégették, vagy elvitték. Az az árpa kenyér az álomban mindazt jelentette, amit az ördög előtte éveken át ellopott. Amit az ördög tőled ellopott az elmúlt években, azt Isten odaadja a kezedbe, hogy az ellenség ellen fegyvered legyen. Amit az ördög ellopott egészséget, amit az ördög ellopott pénzt, időt, azt Isten odaadja a kezedbe, hogy fegyver legyen az ellenség ellen a te kezedbe. Ezt jelenti, és ezt jelképezi ez az árpa kenyér. Isten azt akarja, hogy erőteljes, egy olyan erőteljes árpa kenyér legyen a kezedbe, amivel az ellenségnek a sátorát összetöri. Egy olyan erőteljes árpa kenyér legyen, mekkorának kell lennie. Nem tudom, mekkora árpa kenyér volt, de álomban minden lehetséges, és szellemben minden lehetséges. Álomban láttál már sok mindent, ugye? Álomban volt már rémisztő álmod. Ha álomban volt már rémisztő álmod, akkor szellemben is hasonlóképpen van. Istennek oly mindegy, egy légy. Légyből is csináltok már horrort.
Mindent ki lehet találni. Ezek szellemi dolgok. Mit lopott el tőled az ördög az elmúlt években? Izrael fiai állandóan ellopták tőlük az árpát, a buzát, stb. Szerintetek miért árpát arattak akkor éppen a 6. fejezetben? Igen. Ilyen egyszerű az volt éppen. Annak volt az érése.

Meg tudod-e fogalmazni azt, hogy mit lopott el tőled az ördög? A szívedbe. Gondold végig. Meg tudod-e fogalmazni, hogy az elmúlt években mit lopott el tőled az ördög? Lehet az kapcsolat is, ember is. Vagy anyagiak. És Isten azt akarja, hogy merd azt látni a szívedbe, a szellemedbe, hogy azokat Isten mind erőteljes fegyverként akarja és fogja használni az ellenség ellen, az ördög ellen. Mert ő az áttörésnek az Istene. Ezt énekeltük az imivel, hogy ő az áttörésnek az Ura. És a mennyi Atya a te aratásodat és a betakarításodat felszabadítja az ellenség alól. Amit ellopott tavaly, azt mától kezdve nem fogja ellopni. Amit ellopott tavaly előtt, azt mától kezdve nem fogja ellopni. Miért? Mert olyan erős vagy? Nem. Hanem azért, mert Isten egy fegyvert ad a kezedbe. Egy fegyvert ad a kezedbe, és ahhoz egy odaszánás kellett, hogy 300 ember odaálljon egy 150 ezres sereg köré, és elkezdje ott fújni a trombitákat, fáklyákat fölemelve. Tökéletes célpontok. Ahhoz kellett egy vagányság, ahhoz kellett egy halálra elszánt lelkűség. Azoknak az embereknek már úgy volt, hogy nem tudták szerintem, hogy hogyan csinálja Isten, csak azt az ígéretet tudták, hogy a kezükbe adja Isten az egész Midiánt. Én nekem nem lett volna ötletem, hogy tanácsot adjak Istennek, hogy most a 300-dal hogyan végezzünk 150 ezerrel. Azt olvassuk, hogy azt csinálta Isten, hogy ott egymásnak estek. Én nem is tudom, hogy hogy. Azt egymás kezdték ölni. A másik, a következő dolog, a 14-es versben, Isten az ő kezébe adta Midiánt, az egész táborát. És elpusztítja a népet, a sereget. Egy ilyen helyzetben egész Izrael 7 éven át meg volt nyomorítva, meg volt félemlítve. Az álmok segítenek abban, és Gedeonnak segített Isten, hogy fölismerje az álom által azt, hogy tulajdonképpen az ellenség fél tőle. Nem fordítva. Amikor te szorongást érzel, nem véletlenül tetettem ide a kezeteket, mert sokszor, amikor keserűséget érzel, önsajnálatot, itt érzel a gombócot a torkodba, itt érzed a nyomást először. Amikor félelmet, szorongást éreztek éveken át Izrael fiai, meg se fordult a fejükbe, hogy a fölfegyverkezett, sokszoros túlerőbe levő, már évek óta őket megalázó, meggyalázó, kirabló, leigázó, és rajtuk uralkodó midiánitákat mi 300-an el tudjuk söpörni. De Isten adott egy álmot az ellenségnek, és adott kegyelmet arra Gedeonnak, meg a szolgájának, hogy kihallgassák. És elmondta az az ember, hogy igazából ők félnek. Ők félnek Gedeontól. Önmagában ez csoda. Hát ez egy fantasztikus dolog. Amikor mi először látjuk Gedeont, hát nem az az ember, akitől egy 150 ezres sereg kell, hogy féljen.
Ahogy bemutatkozik a Bibliában, nem ez a image jön le. És Isten nagyon jól tudta, hogy Gedeonnak ahhoz, hogy győzzön, egy gondolkozásmód váltásra van szükség. Nem elég az, hogy Isten természet fölötti ereje megnyilvánuljon, mert nem tud megnyilvánulni, hogyha nem változtat a gondolkozásmódján Gedeon. Akkor tud rajtad keresztül Isten természet fölötti szabadítása megnyilvánulni, ha a gondolkozásmódodat megváltoztatod. Mondd el velem együtt, mennyei atyám, kész vagyok arra, amely megvan írva a Rómaiakhoz írt levél 12. fejezet 1.-2. versében, hogy lerombolok, megtagadok minden Isten ismerete ellen emeltetett gondolatot, magaslatot, és foglyul ejtek minden gondolatot. És megváltoztatom a gondolkozásmódomat. A szíved szerint fogok gondolkodni, még az ellenségemről is. És nem fogok félni. Mert jó az fölismerni, figyelj csak, Márk 3.11. A tisztátalan szellemek is, amikor meglátták Jézust, leborultak előtte, és azt kiáltozták, te vagy az Isten fia. Jakab 2.19. Te azt hiszed, hogy az Isten egy, és jól teszed, a démonok is hiszik, és rettegnek. A csata előestéjén Isten bepillantást engedett Gedeonnak az ellenség gondolkozásmódjába, és az ellenség jövőjéről adott egy képet. Az ördög mit csinál? Vádol. A vádlás nem a jövődre vonatkozik, hanem a vádlás a tegnapodra, a múltadra vonatkozik. Tudom, hogy ez is már frázisként azért sokszor elhangzott, de újból mondom, az ördögöt pedig az ellenségedet muszáj az ő jövőjére emlékeztetned ilyenkor. Tudod, mi az ő jövője? Gehenna. Nem tudom, hogy milyen, nem is szeretném megtudni, de ő megtudja. Ő tapasztalni fogja. Az ördög retteg. A démonok rettegnek. Tudod, mit csinált Isten? A megfélemlítőt Gedeon és Isten együtt megfélemlítette. Megmutatta Gedeonnak, hogy ők már félnek, Gedeontól félnek, tőle félnek. Ő, aki tele volt rettegéssel, bizonytalansággal és félelemmel. El tudod-e azt képzelni, hogy ha volt már benned alkalmatlanság, méltatlanság, önsajnálat, keserűség, reménytelenség, csüggedés, kilátástalanság, frusztráltság, szeretetlenség, kirekesztettség, kiközösítettségérzés, vagy félelem, szorongás, és akkor tőled retteg az ellenség? Igen. Csak Isten azt akarja, ezt az előzőeket abba kell hagyni, és bátorodjál föl. És nézd meg, hogy én mit gondolok, mit mondok, és ki vagyok, és mit cselekszek. Ezt mondja Isten. És legyél az, akivé teremtettelek Krisztusban. Élj úgy, aki vagy Krisztusban. Élj akként, amivé én tettelek Jézus Krisztusban. Isten újjászült, élő reménységre, benned van az élet, és lásd a hitnek a szemével az ellenségednek a megfutamodását, lásd az ellenség fölött való győzelmet, ami az a helyzet, hogy egy olyan hatalom, egy olyan erő, amit beléd helyezett Isten az újjászületés által, amivel nem tudunk vagánykodni, hogy most a enyém az erő, enyém a hatalom, mert nem az enyém, meg nem a tiéd, de mégis benned van. És benned dolgozik. Övé a királyság, övé a dicsőség, övé az erő, övé hatalom, minden Jézus Krisztusé. De ő meg beléd jött. És amikor benned van, és megállsz úgy, hogy tudod, hogy ki vagy Krisztusban.
Mondd azt, megvan írva, Uram, akik hisznek Jézus Krisztus nevében, és befogadják őt, te hatalmat adtál azoknak, hogy a te fiaidként éljenek. A fiad vagyok, a gyermeked vagyok, Isten fia vagyok, ezért Isten örököse vagyok. És látom azt, hogy az ellenség elfut. Látom a hit szemeivel, te vagy az, aki győzelemre vezetsz. Látom azt, Uram, hogy erőt és hatalmat kaptam tőled, hogy kígyókon és skorpiókon tapossak. Az ellenség minden erején, és nekem nem árt semmi. A keserűségen is, a csüggedésen is, a reménytelenségen is megtaposom ezeket, és rajtuk járok. Átmegyek rajtuk, mint az árpa kenyér, és földöntöm az ellenséget, ellenállok az ördögnek, és az elfut tőlem. Amen. Nézd meg ott a 14-es versben a másik mondatrészt. Isten az ő kezébe adta Midiánt is, az egész táborát. Tehát figyeld meg, hogy az álmot látó ember is fölismerte, hogy van az, Isten az ő kezébe adta Midiánt. Tehát, hogy az árpa kenyér ereje, az tulajdonképpen Gedeon, tehát fölismerte a midianitak harcos is, aki álmodott, hogy az árpa kenyér az maga Gedeon, és Istentől kapta, mert azt mondja, hogy Isten az ő kezébe adta. Tehát, hogy Gedeon kezébe adta, de Isten adta ezt. Tehát, hogy az az erő, amivel legyőz minket, az Istentől van. Ha az ellenséged ezt fölismeri, akkor még inkább föl kell, hogy ismerjük, és még inkább ennek tudatába kell nekünk élnünk. Így van? Tehát az azt jelenti, hogy a te erőd, a te hatalmad, a te keneted az Jézus Krisztusban, az Úrban van, és őtőle van. Amen. Ha megnézed, Gedeon egy gyenge, tapasztalatlan, gyakorlatlan vezető volt. Semmi gyakorlata nem volt. Amikor csépelte a gabonát, azt olvassuk ugye később, hogy volt neki szolgája. A szolgája se volt ott. Azt jelenti, hogy a szolgáját nem tudta rávenni, hogy legalább a pajtába jöjjön el, és segítsen a cséplésbe. Úgy félt. Ilyen vezető volt Gedeon. A saját szolgáját nem tudta rávenni Púrát. Egyedül volt. Nem volt ott a szolgája. Ez a vezetéséről egy bizonyítvány. De az a helyzet, 6.34, az Úr szelleme rászállt Gedeonra, megfújta a sófárokat, egybehívta Abiézer háznépét, hogy kövessék. Isten szelleme rászállt Gedeonra, és Isten szelleme által erőt vett, hatalmat kapott, és figyeld meg, ezáltal fölkente Isten, hogy elvégezze rajta keresztül azt, amit Isten egész népével akar csinálni. Ezt az embert, aki előtte tele volt frusztráltsággal, félelemmel, alkalmatlansággal, és ez nem csak érzés volt, ez tényleg így volt. Mondd el velem együtt, mennyei atyám, mivel szeretem az igazságot, és gyűlölöm a gonoszságot, fölkentél engem, Uram, az öröm olajával a társaim fölé. Az erőm és a hatalmam a Szent Szellemben van. A Szent Szellem bennem van. Velem vagy, Uram, rajtam vagy, mivel fölkentél engem, és az én oldalamon munkálkodsz. És te vagy az, aki elküldtél. Nem csak, hogy magamnak szabadulást szerezzek, hanem másoknak, sokaknak is. És az Úr Jézus nevében e felelősség, e küldetés elől nem hátrálok ki. Azt mondom, Uram, igen, együtt dolgozok veled.
és kiállok Midian ellen. Kiállok az ellenség ellen. Azért ne felejtsétek el, az Úr nem áltott. Tehát nem volt ilyen 3D-sbe Gedeon előtt mindig, hogy nézd, itt vagyok én is, és ment előtte, nem. De Gedeon pontosan tudta. Nem felejtette el, hogy Isten hívta el. Isten hívott el téged. Ott van a Szent Szellem benned. Ott van a Szent Szellem rajtad. És emlékezz meg erről az álomról, mert ezen az álmon keresztül Isten ma téged is megerősít. Megerősíti a hitedet, hogy a téged nyomorgató ellen fölállj és fölkelj, és az, amit az ördög ellopott eddig tőled az elmúlt években, azokon keresztül Isten, mint fegyvereken egy teljes szabadulást szerezzen számodra. A következő, nézd meg a 13-os vers, amikor a sátorig jutott, neki gurult úgy, hogy az feldőlt, és fölfordította azt, és a sátor összedőlt. Az ellenségnek nincs olyan erőssége, ami meg tudna állni Istennek az ereje előtt. Az ellenségnek nincs olyan családi, familiáris, generációs átka, gonosz szelleme, démonja, semmilyen magaslatja, ami meg tudjon állni Jézus Krisztus neve előtt, és a Szent Szellem ereje előtt. Amen. A leghatalmasabb, az egész univerzumban, ami bármilyen hatalom, erő létezik, az az Úr Jézus Krisztus neve bírja. Ugye most, nem tudom, olvastátok, biztos ez a... Kiderült, hogy ugye, magyar fizikusok találták, én úgy olvastam legalábbis, hogy a tejút, a galaxis, tehát hogy miért ilyen lepényszerűen van, vagy helyezkedik el, vagy stb. A fekete lyukak összeállása, vagy micsoda elhelyezkedése pontosabban. Csak belegondoltok, hogy micsoda erő, micsoda energia, micsoda hatalom, hogy még a fény se jön ki belőle. De nincs olyan fekete lyuk, nincs olyan galaxis. Az egész univerzum minden ereje és hatalma alá van rendelve Jézus Krisztus nevének. El tudod ezt képzelni? És te erre a névre keresztelkedtél meg. Erre a névre merítkeztél be. Ez a te új neved. Mi a te keresztneved? Angolban ugye úgy mondják, hogy first name, stb. Stb. Mi a keresztneved? Igazából a keresztneved Jézus. Keresztapád. Ki a keresztapád? A mennyei atya. Ki a keresztanyád? Az egyház. A természetes világban el tudod azt képzelni, hogy gurul egy árpacipó, és akkor neki megy egy sátornak, és összedől. Ezek katonák voltak, ember. Ezek úgy építették, úgy állították föl a sátrat, ha voltál katona, nagyon kevesen voltatok itt katonák, de ha voltál katona, akkor tudod nagyon jól, az ki kellett szövekelni, ki kellett feszíteni, és azt körbe kellett árkolni, úgy, hogyha jött szél, vihar, akkor is megmaradt. Egy 2 kilós vekni, vagy egy 5 kilós vekni, nem tudja összedönteni a katonai sátrat. Természetes szinten ez nem működik. Mert ellenáll a viharos szeleknek, az időjárásnak, oda van rögzítve, rendesen. Az az ellenségnek az erősségét, szellemi erődítményeit jelentette és jelképezte. És azt mondja, a 4 Mózes 14-ben van egy dolog,
A midiániták, a katona, a magyarázó azt mondja, hogy a védelmünk nincs meg már, az oltalom nincs meg. A 4 Mózes 14.9 azt mondja, hogy csak hogy ne lázogjatok az Úr ellen, se ne féljetek annak a földnek a népétől, mert ők nekünk csak olyanok, mint a kenyér. És ott elmondja, mert eltávozott tőlük az ő oltalmuk, az Úr pedig velünk van. Figyeld meg, az az álom arról szólt, és azt a magyarázó katona mondta el, hogy az oltalom, a védelem megszűnt Midiánon. Nincs az ellenségen Isten oltalma. A te életeden pedig ott van Isten védelme és oltalma.

0: Mindezek között egyébként, hogyha végig gondolod, Istennek nem tudom melyikőtök bizonságba vagy imába hangzott el, Istennek a irgalmassága, kegyelme. Igen, igen, igen. Igen, ez egy ilyen plusz kegyelem, tehát azt, amit ő is átélt. Tehát, hogy mindezek között, ugye, nem csak, hogy nem volt nagy kár, elenyésző, már a nagyságrendekhez, meg a körülményekhez képest elenyésző volt a kár, hanem még ráadásul még jutalmat is kapott. Ezt Isten tudja csak produkálni. És ha 14-es verset elolvasod, azt mondja, hogy nem más ez, mint Gedeonnak, Joás fiának, Izraelből való férfinak a fegyvere, az ő kezébe adta Isten Midiánt, az egész táborát. Tehát ennek a hatalmas sereggel való megütközésnek a küszöbén Gedeon még mindig félt. De Isten nem dorgálta meg, hanem egy érgalmassággal küldte el, hogy hát hallgassa már meg ezt az álmot. Amikor már mindent Isten a kezedbe adott, már kaptál proféciát, imádkoztak érted, már megkentek olajjal, már rádöntötték, már minden olajos vagy meg, szellemes vagy meg, kenetes, erős vagy, megtanultad a Biblia verseket, harcolsz, minden, és még mindig ott van a félelem, ott van a szorongás benned, a bizonytalanság. El szeretném mondani, hogy Isten nem fog elfenekelni. Legfőjebb megint azt mondja, hogy ne félj már, bízzál bennem. Itt vagyok, ember. Én vagyok az apád. Mint a medve. Emlékeztek a medve filmre? Az egy jó film. Kisfilm. Adott neki lehetőséget, hogy fölbátorodjon, és megerősödjön a hite. És Isten, ha sarokba is szorít, mindig ad abba a sarokba szorított helyzetbe is lehetőséget neked arra, hogy a hited megnövekedjen, hogy a hited erősödjön, hogy fölbátorodjál, és kapjál arra reménységet, kapjál arra természet fölötti látást, kijelentést, hogy benne bíz, és rátedd az életedet, egy kockára tedd, ha úgy tetszik, természetes szinten a bizonytalanságra helyezd, de természet fölöttiben a biztos Isten, a mennyei Atya kezébe tedd le az életedet. És a szívedbe az ad bizonyosságot, az ad békességet, az ad biztonságérzést. Élj ezzel a lehetőséggel. Amikor Gedeon meghallotta ezt az álmot, mit csinált? 15. vers. Leborult, meghajtotta magát, imádta Istent. Nem csinált ott semmi litániát, nem olvasok semmit, hogy mondott volna. Egyszerűen csak kifejezte, hogy Istenem, te nagy vagy. Leborult, hát Istenem, fantasztikus vagy. Fölkelt, fölvette a kardját, fölvette a fáklyát, meg a sófárt, többieknek is elmondta az ukázt, és mentek, hogy győzzenek. Ennyi. Ha a dolgok úgy érzed, hogy egyre nehezebbek, egyre kilátástalanabb a dolog, és úgy tűnik, hogy az ellenállás, az ellenség egyre erősödött ellened, akkor arra kérlek, szakíts időt, és imádd az Urat. Hajolj meg előtte. És kezd el dicsérni őt. Nem az a lényeg, hogy most tedd ezt másfél vagy két órán keresztül. Ha teheted, tedd meg, és az jó. Csak tedd meg, hogy a szívedet hozd abba az állapotba. Borulj le az Úr előtt, és ismerd el, hogy Uram, te Úr vagy. Uram, te Isten vagy. Istenem, te vagy a király. Te vagy a főnök. Mondd azt, amit akarsz, én megcsinálom. Vigyázz meg, Isten csodálatosan megszabadította Gedeon, és által az egész Izraelt. És ez a szabadító Isten a te apád, a te mennyei atyád. Ő most is megteszi ezt a te életedben is. Ahogy megtette akkor, megteszi a te életedben, ahogy megtette nem csak Gedeonért, hanem egész Izraelért, nem csak érted akarja ezt megcsinálni, hanem rajtad keresztül sokakért. Ahogy elmondta a Zsuzsa, egy álom, egy kijelentés, az nem csak egy embernek az életét változtatja meg. Egy isteni érintés, az nem csak neked szól. Egy isteni kijelentés, az a körülötted levők életét is megváltoztatja. Amen. Imádkozzunk együtt. Mennyei Atyám, hálát adok a te szeretetedért. És köszönöm neked, Uram, bár lopott tőlem az ördög, sok félelmet, frusztráltságot, megfélemlítés, csüggedést, önsajnálatot vagy keserűséget is hozott. De én most hallottam az üzenetedet, és megerősítem magam. És elismerem, hogy te vagy az Úr, és imádlak téged. Meghajtom a szívem, a lelkem, az egész lényem előtted, mint Úr előtt, mint Király előtt. És elismerem azt, ahogy megszabadítottad Gedeont, és egész Izraelt, úgy engemet is megszabadítasz, és rajtam keresztül sokakat. Ahogy az éveken át ellopott étel, gabona, árpa, egy fegyverré lett az ellenség ellen, amit az ördög tőlem ellopott éveken át, azt odadod a kezembe, és fegyver lesz a te kezedbe, az én kezembe, a szabadulásért. Dicsérlek téged ezért, Uram. Így bátorodik az én szívem, így erősödött az én szívem. Bízok.
1: Ez volt az Éjfélhez közel.
2: Éjfélhez közel.
3: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek a Rádió Sansz műsorán.